0: dráma. A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidjam a stopa.
1: Jodim FM.
2: Klasné radio.
1: Vdorohu.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

türelem, bennem van részed figyelem, nincs is talán nagy távolság. Csak a lényeg kúszik füveken, nem látják félszeg szemeken, kezemben ránc jósolt tudás, két karban öl bennem szeret.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjana 102. Jodin FM.

odakint, te sehogy sem érlek el, de te itt állsz, ugye itt állsz, csak én nem látlak már. Humoros a magány egy hét után,

0: közben, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Па. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: 5 ура. 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 17-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 17 серпня, понеділок, з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Napozás után kapott görcsrohamot egy nő a beregszászi járásban egy tóparton. A mentők a helyszínen látták el. A beregszászi mentőcsapat a tó egyik strandjára vonult ki a nőhöz, akinél a hosszantartó napon tartózkodást követően görcsrohamok jelentkeztek. A mentők megadták a szükséges ellátást, hűtötték a beteget, majd egészségügyi intézménybe szállították. Erről a beregszászi sürgősségi mentőállomás tájékoztatott. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy görcsroham esetén az érintett személyt vigyük árnyékos, hűvös helyre, távolítsuk el körülötte a veszélyes tárgyakat, és ne próbáljuk meg lefogni a görcsös mozgását. Az állkapcsát nem szabad szétfeszíteni, és semmit nem szabad a szájába tenni. Ha a görcsök tartósan fennállnak vagy ismétlődnek, az érintett elveszíti az eszméletét, illetve légzési nehézségei vannak, azonnal hívják a 103-as segélyhívót.
4: Судоми після перебування на сонці медики надали допомогу на пляжі одного з озер на Берегівщині. Вчора бригада екстреної медичної допомоги номер 600 під керівництвом лікаря Ірини Гель виїхала на пляж до людини, у якої після тривалого перебування на сонці виникли судоми. Медики надали необхідну допомогу, охолодили пацієнтку і в подальшому доправили до лікарні. Про це інформує Берегівська станція екстреної медичної допомоги. Пам'ятайте, у разі судом людину потрібно відвести від сонця, перемістити у прохолодне місце, прибрати небезпечні предмети навколо та не стримувати судомні рухи. Не можна розтискати щелепи чи класти щось до рота. Якщо судоми тривають або повторюються, людина втрачає свідомість чи має проблеми з диханням, негайно телефонуйте 103.
3: Elektromos fűrésszel sebesítette meg a lábát egy 15 éves fiú a Técsői járásban. A baleset tűzifa darabolása közben történt. A helyszínre érkező mentősök elállították a vérzést, ellátták a sérülést, majd a fiú állapotának stabilizálása után a Técsői kórházba szállították. A 103 Zakárpátja szakemberei hangsúlyozzák, az elektromos fűrészek és más vágó elektromos szerszámok használata nagy óvatosságot igényel. A tinédzserek ilyen berendezésekkel megfelelő ismeretek, védőfelszerelés és folyamatos felnőtt felügyelet nélkül nem dolgozhatnak. Vérzéssel járó sérülés esetén a vérzést mielőbb be kell állítani, és orvosi segítség

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Lejátszották az angol szuperkupa mérkőzését, amelyen az Arsenal magabiztosan 3-0-ra kiütött a Manchester City-t. A Premier League címvédője már a 23. másodpercben vezetést szerzett. Calafiori találata az elmúlt 58 év leggyorsabb gólja lett a szuperkupában. A 29. percben Havertz megduplázta az ágyúsok előnyét, a City pedig a szünetig nem tudott érdemi választ adni. A második félidő elején a londoniak tovább folytatták a dominanciát, a 48. percben Edegor lőtte a harmadik gólt Donnarumma kapuján. Enzo Maresca csapata nem találta az ellenszert, így kikapott a trófáért vívott mérkőzésen. Az Arsenal számára ez az első cím az új szezonban. Vidbusja majd ez a szuperkuba Kahni, vagy a Komar Snaufpen, a Norosz Romeo Manchester City, és rakunkom 3-0. Csinyi csimpióni apel, vagy Hrelo rakunok zsena 23 sekundi, kale Fiori vstanovil nejšvejtši hol u rozjeraši szuperkubku za ostatní 58 rokov. Na 28 hvilini Havertz podvojil pervahu, a supernek do pervervy taky nesmík stvoriti zahrozy. Na počátku druhého тайму лондонці продовжили домінувати. На 48-й хвилині Едегор довів рахунок до розгрому, відправивши третій м'яч у ворота Донаруми. Команда Енсо Маррески не знайшла протидії, програла матч за трофей в суху. Для Арсенала це перший титул нового сезону. A Formula 1 nyári szünete után a hétvégén rendezik meg a holland nagydíjat a Zandvoorti versenypályán. A futam történelmi jelentőségű lesz, ugyanis a hivatalos bejelentések szerint ez lesz az utolsó Formula 1-es verseny Zandvoortban, így a holland nagydíj egy időre búcsút int a világbajnoki naptárnak. A hétvége különlegessége, hogy a pálya történetében először rendeznek sprint futamot, a lebonyolítás miatt a sprint és a hagyományos időmérőt is szombaton tartják. A 2026-os világbajnokság pontversenyét 11 futam után a Mercedes újonca Andrea Kimi Antonelli vezeti, a második helyen Lewis Hamilton, a harmadikon George Russell áll. Після літньої паузи Формула 1 повертається на трасу Зандворт. Відбудеться гран-прі Нідерландів. За офіційним повідомленням, це буде останній етап у Зандворті, тож гонка на певний час попрощається з календарем чемпіонату. Особливістю вікенду стане те, що на трасі вперше проведуть спринт-формат через змінений регламент і кваліфікацію, і сам спринт відбудеться в суботу. Після 11 етапів лідером чемпіонату залишається новачок Мерседес Андреа Кімі Антонеллі. На другому місці Льюіс Хемілтон, третю позицію утримує Джордж Рассел. A héten rendezik meg a labdarúgó európai kupasorozatok rájátszásának első mérkőzéseit. Európai kupaselejtezők a Bajnokok Ligájában kedden és szerdán 21 órától játsszák a rájátszás első mérkőzéseit, a téta főtáblára jutás. Mint ismerte az UEFA Bajnokok Ligája aktuális idényének döntőjét, 2027. június 5-én rendezik meg a madridi Metropolitano stadionban. Az Európa Ligában csütörtökön augusztus 20-án rendezik az első mérkőzéseket, a Konferencia Ligában szintén csütörtökön játszanak. A nyári leállás után Zandvoortban folytatódik a Formula 1 világbajnokság. Lesz utolsó vidbudúcia perszi mácsi roundó playoff Ligi Csimpioni, o 22.00 na konu vyhid do osnovnoho roundu. Nagadajmo, finál Ligi Csimpioni UEFA nynišnjeho sezonu vidbudúcia 5. černia naступnoho roku na stadioni Metropolitano u Madridi. V Lizi Evropy perszi pojedinky zigrajuť u četver 20. srpnia. Mácsi Ligi Konferencii takož projduť u četver. A після літньої паузи чемпіонат Формула 1 продовжиться у Зандворті. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A dejavű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a szájba, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Fennfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 17-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 17 серпня, понеділок, з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Napozás után kapott görcsrohamot egy nő a berekszászi járásban egy tóparton. A mentők a helyszínen látták el. A berekszászi mentőcsapat a tó egyik strandjára vonult ki a nőhöz, akinél a hosszantartó napon tartózkodást követően görcsrohamok jelentkeztek. A mentők megadták a szükséges ellátást, ütötték a beteget, majd egészségügyi intézménybe szállították. Erről a berekszászi sürgősségi mentőállomás tájékoztatott. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy görcsroham esetén az érintett személyt vigyük árnyékos, hűvös helyre, távolítsuk el körülötte a veszélyes tárgyakat, és ne próbáljuk meg lefogni a görcsös mozgását. Az állkapcsát nem szabad szétfeszíteni, és semmit nem szabad a szájába tenni. Ha a görcsök tartósan fennállnak vagy ismétlődnek, az érintett elveszíti az eszméletét, illetve légzési

0: Ням, негайно телефонуйте 103.
1: Elektromos fűrésszel sebesítette meg a lábát egy 15 éves fiú a Técsői járásban. A baleset tűzifa darabolása közben történt. A helyszínre érkező mentősök elállították a vérzést, ellátták a sérülést, majd a fiú állapotának stabilizálása után a Técsői kórházba szállították. A 103 Zakárpátja szakemberei hangsúlyozzák, az elektromos fűrészek és más vágó elektromos szerszámok használata nagy óvatosságot igényel. A tinédzserek ilyen berendezésekkel megfelelő ismeretek, védőfelszerelés és folyamatos felnőtt felügyelet nélkül nem dolgozhatnak. Vérzéssel járó sérülés esetén a vérzést mielőbb be kell állítani, és orvosi segítséget kell kérni.
0: На Тячівщині 15-річний хлопець травмував ногу електропилою під час розпилювання дров. Хлопець розпилював дрова та випадково травмував стопу. Рана супроводжувалася кровотечею. Прибувши на місце події, медики зупинили кровотечу, надали необхідну допомогу та після стабілізації стану доставили 15-річного пацієнта до Тячівської лікарні. Електропила та інші ріжучі електроінструменти потребують особливої обережності. Підлітки не повинні працювати з таким обладнанням без належних навичок, засобів захисту та постійного контролю дорослих. У разі травми з кровотечею важливо якнайшвидше її зупинити та звернутися по медичну допомогу, наголошують у 103 Закарпаття.
1: Lengyelország külön gépet küldött Magyarországra az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset miatt. A repülőgépen a Varsói Külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselői érkeztek, hogy segítséget nyújtsanak a balesetben érintett lengyel állampolgároknak, számolt be a Evropejska Pravda. Mint ismeretes, a lengyel zarándokokat szállító autóbusz vasárnap hajnalban szenvedett balesetet az M3-as autópályán, a mezőkeresztesi lehajtónál. A szerencsétlenségben 12 ember vesztette életét. A mentők egy embert életveszélyes, 9-et pedig súlyos, további 37-et könnyebb sérülésekkel láttak el. Donald Tusk lengyel miniszterelnök közölte, minden érintett megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok munkáját.
0: Польща направила до Угорщини спеціальний літак через масштабну ДТП автобуса на автомагістралі М3. На борту літака до Угорщини прибули представники Міністерства закордонних справ Польщі та медичних служб, щоб надати допомогу польським громадянам, які постраждали в аварії. Про це інформує Європейська Правда. Як відомо, автобус із польськими паломниками потрапив у ДТП у неділю вранці на автомагістралі М3 біля з'їзду до міста Мезюкерестеш. Внаслідок аварії 12 людей загинули. Медики надали допомогу одному постраждалому у критичному стані, 9 із тяжкими травмами, ще 37 людями з легшими ушкодженнями. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що всі постраждалі отримають необхідну медичну та консульську допомогу. Він також подякував угорським рятувальникам і медикам за їхню роботу.
1: Emelkedni kezdett a Duna vízszintje a magyarországi Paksi atomerőmű közelében, miután a magyar hatóságok két uszály elárasztásáról döntöttek. Emellett egy víz alatti akadályt is építenek, amely lelassítja a folyó áramlását, így több víz állhat rendelkezésre az atomreaktorok hűtéséhez. Az intézkedések célja, hogy biztosítsák az atomerőmű működését, és elkerüljék a teljes leállással járó jelentős költségeket. A tartós európai hőség miatt több folyó vízszintje történelmi mélységbe süllyedt. A Rajna vízállása például rekordalacsony szintet ért el. Ezért a folyami áruszállítás jelentős részét vasútra és közútra kellett átterelni. Szakértők szerint a Rajna és a Duna, valamint más európai folyók vízszintje érdemben csak az időjárás változásával javulhat. Ehhez tartós nagy mennyiségű csapadékra és a hőmérséklet jelentős csökkenésére lenne szükség, tudatta a TSN.
0: Рівень Дунаю поблизу атомної електростанції Пакш в Угорщині почав підвищуватися після того, як угорська влада вирішила затопити дві баржі. Паралельно працівники споруджують підводний бар'єр, який має сповільнити течію Дунаю та підвищити рівень води, доступної для охолодження реакторів. Таким чином планують підтримати роботу атомної станції та не допустити дороговартісного повного відключення. Тривала спека призводить до пересихання водних шляхів по всій Європі. Вода в річці Рейн впала до рекордних мінімумів. Через це більшість вантажів перевезень довелося перенаправити на потяги та вантажівки. Про це пише tsn.ua. Рівень води у річках Європи, зокрема в Рейні та Дунаї, підніметься лише зі зміною погодних умов із приходом тривалих масштабних опадів та зниженням температури повітря, зазначають експерти.
1: Horvátországban továbbra is komoly erdőtüzekkel küzdenek, főként Dalmáciában. Az Omis környéki tűzben egy ember meghalt, több mint 40-en megsérültek, mintegy 1200 ember pedig evakuáltak. A lángok több mint 1000 hektárt érintettek. Mindeközben újabb tüzekről érkeztek hírek, a Peljesac félszigetről és a Zadár térségéből is. A hatóságok szerint a hőség, a szárazság és az erős szél tovább nehezíti a védekezést, közölte az Euronews. A sérültek között külföldi turisták vannak, köztük magyar állampolgárok is. A zadari térségben közben 4

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Кіганцура. 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 17-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 17 серпня, понеділок, з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: A mentők, az egészségügyi dolgozók és a szakhatóságok közösen gyakorolták a veszélyhelyzetekre való reagálást a beregszászi járásban. A gyakorlatot egy gabonatároló területén tartották, ahol a résztvevők több lehetséges forgatókönyvet is szimuláltak. Ezek között szerepelt a dolgozók evakuálása, a tűz lokalizálása, valamint a kistérség lakosságát és a környezetet fenyegető kockázatok felmérése és a veszélyhelyzet következményének felszámolása. A gyakorlaton a térség más vállalatainak vezetői is részt vettek, akik így felmérhették saját felkészültségüket az esetleges veszélyhelyzetekre. A DSNS kárpátaljai kirendeltsége szerint az ilyen gyakorlatok lehetőséget adnak arra, hogy ellenőrizzék a személyzet és a technikai eszközök felkészültségét a fokozott tűzveszélyű létesítményben végzett munkára, valamint javítsák az egységek közötti együttműködést és a veszélyhelyzetekre való reagálás hatékonyságát.
4: На Берегівщині рятувальники, медики та профільні служби спільно відпрацювали дії у разі надзвичайної ситуації. Захід відбувся на території одного з зернесховищ. Учасники тренування змоделювали різні сценарії – від евакуації персоналу та локалізації мережі до оцінки ризиків для мешканців громади і довкілля та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. До навчань долучилися і керівники інших підприємств регіону, які змогли оцінити власну готовність до можливих викликів. Такі тренування дають змогу перевірити готовність особового складу і техніки до роботи на об'єктах із підвищеним рівнем пожежної небезпеки, відпрацювати взаємодію між підрозділами та вдосконалити алгоритми реагування, зазначили в Державній службі надзвичайних ситуацій Закарпаття.
3: Elektromos fűrésszel sebesítette meg a lábát egy 15 éves fiú a Técsői járásban. A baleset tűzifa darabolása közben történt. A helyszínre érkező mentősök elállították a vérzést, ellátták a sérülést, majd a fiú állapotának stabilizálása után a Técsői kórházba szállították. A 103 Zakárpátja szakemberei hangsúlyozzák, az elektromos fűrészek és más vágó elektromos szerszámok használata nagy óvatosságot igényel. A tinédzserek ilyen berendezésekkel megfelelő ismeretek, védőfelszerelés és folyamatos felnőtt felügyelet nélkül nem dolgozhatnak. Vérzéssel járó sérülés esetén a vérzést mielőbb be kell állítani, és orvosi segítséget kell kérni.
4: На Тячівщині 15-річний хлопець травмував ногу електропилою під час розпилювання дров. Хлопець розпилював дрова та випадково травмував стопу. Рана супроводжувалася кровотечею. Прибувши на місце події, медики зупинили кровотечу, надали необхідну допомогу та після стабілізації стану доставили 15-річного пацієнта до Тячівської лікарні. Електропила та інші ріжучі електроінструменти потребують особливої обережності. Підлітки не повинні працювати з таким обладнанням без належних навичок, засобів захисту та постійного контролю дорослих. У разі травми з кровотечею важливо якнайшвидше її зупинити та звернутися по медичну допомогу, наголошують у 103 Закарпаття.
3: Emelkedni kezdett a Duna vízszintje a magyarországi Paksi atomerőmű közelében, miután a magyar hatóságok két uszály elárasztásáról döntöttek. Emellett egy víz alatti akadályt is építenek, amely lelassítja a folyó áramlását, így több víz állhat rendelkezésre az atomreaktorok hűtéséhez. Az intézkedések célja, hogy biztosítsák az atomerőmű működését, és elkerüljék a teljes leállással járó jelentős költségeket. A tartós európai hőség miatt több folyó vízszintje történelmi mélységbe süllyedt. A Rajna vízállása például rekordalacsony szintet ért el. Ezért a folyami áruszállítás jelentős részét vasútra és közútra kellett átterelni.

Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Cserkászyban rendezték meg a sürgősségi orvosi dolgozók első országos mini futball bajnokságát, amelyen 19 csapat mért össze tudását az ország különböző régióiból. Az ezüst kupát a Kárpát-taljai mentőszolgálat együttese szerezte meg. A csapat a pályán ugyanazt a fegyelmet és összhangot mutatta, mint szolgálat közben. Minden labdáért megküzdöttek, minden gólért együtt dolgoztak. A játékosok tréfásra megegyezték, hogy Kárpát-alja az ezüst föld, akkor a kupának is otthon a helye. С украинским мини-футбольным чемпионатом среди противников в экстренной медичной допомоги, у якому взяли участь 19 команд из різних регионов Украины. Срібний кубок здобула команда Закарпатської служби екстреної медичної допомоги. На футбольному полі закарпатці продемонстрували таку ж дисципліну та злагодженість, як і під час служби. Боролися за кожен м'яч і працювали разом заради кожного гола. Гравці жартома зазначили, що якщо Закарпаття – це срібна земля, то кубок має повернутися саме додому. Бронзірмет нет. Horváth Artúr, a Munkási Gyermek- és Ifjúsági Sportiskola fiatal ökölvívója Achmelyszkiben megrendezett országos bajnokságon. A fiatal sportoló a kárpátaljai válogatott színeiben lépett ringbe, és kiváló

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelet közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdet Margitics János, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Маргітич Янош, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами.
2: Кегелем нікунк еш békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hálatelt szívvel borulunk le eléd, mindenható mennyei édesatyánk, és köszönjük meg neked irgalmas mi voltodat, amiben újra és újra hosszú tűrő szereteteddel kísérsz bennünket. Annyi minden lenne, Urunk, ami okot adna arra, hogy elfordulj tőlünk. Mi magunk saját szavainkkal, gondolatainkkal, újra és újra, ha eljön az idő, meghazudtoljuk mindazt, amit te ígértél, amit már véghez vittél, és ami éppen munkálkodsz. Annyira nagy kísértés ez valamennyiünk életében, és imádkozunk ezért, Urunk, hogy ebben tarts meg bennünket. A te kegyelmed, a te szereteted az, ami utat fog mutatni nekünk az elkövetkezőkben, és ami mindez idáig elvezetett. Segíts ezt felismerni a feltámadott Úr Jézus Krisztusban. Amen. Szeretett testvérek, helyeinket elfoglalva hallgassuk meg a mai napi újszövetségi igeszakaszt. A zsidókhoz írt levél 6. részének első 8 versét eképpen olvassuk Isten igéjében. Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, térjünk rá a nagykorúaknak szóló tanításra. Ne kezdjük újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenbe vetett hitnek. A mosogatásokról, a kézrátételekről, a halottak feltámadásáról és az örökítéletről szóló tanításnak így is fogunk tenni, ha Isten megengedi. Lehetetlen ugyanis, hogy aki egyszer megvilágosítottak és megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, akik megízlelték Isten felséges beszédét és az eljövendő világ erőit, de elestek, hogy azok ismét megújuljanak és megtérjenek. Hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten fiát, és meggyalázzák őt. Mert az a föld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt, és hasznos növény terem azoknak, akik számára művelik, áldást nyer Istentől. Amelyik pedig tüskebokrot és bogáncskórót terem, az megvetett, átok vár rá, és végül megégetés. Eddig Istenünk írott szava. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket itt az Úr házában, és szeretettel köszöntünk mindenkit, aki az élő kapcsoláson keresztül, vagy a rádión hallgat bennünket. Szeretett testvérek, a Szentírás kapcsán nem csak a lejegyzésének idejében és abban a korban, amit feljegyez, voltak kérdések és ellenvetések, hanem mind a mai napig nagyon sokan másképpen magyarázzák és kívánják magyarázni. Ugyanazt a könyvet kinyitva, többféle felekezet, többféle megközelítés más és más eredményekre vezet bennünket. És ilyenkor valóban ott a nagy veszély, hogy ha úgy akarom olvasni, ahogy nekem tetszik, akkor eléggé messzire elkalandozhatok mindattól, amit az ige mondani akar. Éppen ezért egy nagyon nagy vívmánya a reformációnak, hogy elkezdik eredetiben olvasni, elkezdik az írásnak a mélységeit kutatni, egy ilyen szüntelen, nyughatatlan kíváncsisággal, hogy hogy szólt ez ott és akkor. És ennek nem csak egy ilyen lelkészi bravúr az alapja, hogy na, tiszteletes, bele tud nézni a sorok közé, és olyat tud mondani, amitől érdekes lesz, hanem ez sokkal inkább a megértésről, arról a megértésről szól, hogy mivel küzdöttek a testvéreink a Szentírás feljegyzésének korszakában, és a megértésről szól, hogy vajon ez a mi életünkben van-e vagy nincs. A zsidókhoz írt levél egy igencsak gazdag tárháza annak, hogy amikor Isten választott népének, a zsidóságnak a tagjai felismerik az Úr Jézus Krisztust, milyen kísértésekkel néznek szembe utána. Lehet azt mondani, hogy ez csak is rájuk igaz, amit az igében megjelenik. Csupa olyan dolgot látunk magunk előtt, amit mi pogányokból, vagy más háttérből érkező keresztényé vált emberek, vagy Isten akaratát kereső emberek, mi ezt már meghaladtuk. De hogyha alázattal tekintünk az itt lejegyzett sorokra, és mindazon mondani valókra, ami megjelenik a szemünk előtt, akkor lehet, hogy éppen találunk egy-két fájdalmas kötődést. Az egyik nagyon nagy téma, amit ez a pár vers felvet, az az, ahogy az ember élete a kegyelmen keresztül megváltozik. És ennek a feszültségnek, ennek az érmének van egy olyan oldala is, ami legalább ennyire intenzív, de mégis nagyon fájdalmas. Szeretett testvérek, ez nem más, mint amikor a kegyelem összefüggésébe, annak a megismerésébe nem változik semmi. Sőt, az ember elkezdi megkeresztelni a maga kis ügyeit, dolgait, mondván, hogy egy későbbi Istennel való bűnbánó alkalom, egy találkozás az Úr Jézus Krisztussal, vagy fogalmazzunk egészen úgy, ahogy a Szentírásban találjuk, majd egy újra megtérés mindent megold. És ez a gondolat újra és újra kísértéssel tölti el mindazokat, akik Isten útjára lépnek, hiszen ebben ott rejlik egy szabadságnak tűnő, de sokkal inkább egy tékozlásra hasonlító magatartás. Tékozlás abban az értelemben, hogy az idő véges, ami nekünk adatott, drága. És ezt talán akkor értjük meg a legjobban, amikor vagy a mi életünkben érezzük a terhét annak, hogy a nekünk adatott napok egyszer csak betelnek, vagy ami talán ugyanennyire fájdalmas és megdöbbentő tud lenni, egy közeli szeretőnkön keresztül látjuk, hogy bizony lezárul a kegyelmi idő. És ezt a Szentírás soha nem rejti véka alá. Az embernek adott időről soha nem egy ilyen végtelen hosszúságú, kifogyhatatlan patak formájában beszél, hanem a kegyelmet és az adatott időt azt mindig ebbe a feszültségbe helyezi bele. Ebben a gondolkodásban, ebben a látásmódban a tékozlás egy különösen fájdalmas dolog a Szentíráson belül. A tékozlás, bár úgy tűnhet, hogy nem a világ legnagyobb vétke, nem egy ilyen mindent megmozgató, mindent feje tetejére állító valami, de kedves testvérek, mindeközben az ember rengeteget veszít. Az Isten közelségének a keresését fel lehet cserélni sok minden másra, és az Isten akaratát elhagyva az Isten jelenlétére azt mondani, hogy majd, hogyha készen állok rá, elfogadom és átveszem a nekem adatott utat, mindeközben rengeteg minden történik. Ennek a rengeteg minden történésnek, ha kellene adni egy fejezet címet, akkor az ordító oroszlán tombolása lehet, hogy jó leírná mindazt, ami ilyenkor történik az ember életében. A szárba szökkenő hit, a Jézus Krisztus erejét és hatalmát csodálkozással fogadó ember a kísértő előtt bármennyire is közhelyesen vagy ilyen elcsépelten hangzik, de egy célpont. Márpedig te nem fogsz az Úrral járni. És ez az elv, ez a gondolat nagyon sokszor rátelepedik az emberre. Az elmúlt héten több olyan felismerés és látás is elénk került, amely kapcsán valamikori életek, amelyek ott Krisztus körül öröngve, újongva fedezték fel a szabadítást, a mai napra kifordulva önmagukból, megtagadva mindazt, ami az eddigiekben a boldogulást, a reményt, a következő napnak az erejét jelentették, igencsak más utakat járnak. És látva mindezeket, olvasva a mai napi igeszakaszt, felmerül egy nagyon fontos kérdés, hogy amikor a szánkkal Istent választjuk, amikor külsőségekben felvállaljuk az Istent, ha nem követi az életünk ezt, ha nem fordul az egész ember, ha nem átadás a megtérés, csak egy ilyen lehetőség felismerése, hú, de jó lenne, akkor az ember életében ott marad a feltételes mód. Ott marad egyfajta, na hát akkor egyszer majd az Úré leszek. És ebbe én szerintem van hamis biztonságérzet. Hamis biztonságérzet az iránt, ami a zsidókhoz írt levélben is megjelenik, mint gondolat, hogy na, majd beérik az idő, majd eljön az én napom, majd. De mi van akkor, és ez szerintem egy rettenetesen félelmetes kérdés, legalábbis önmagamat, amikor ehhez a kérdéshez állítom, akkor még a libabőr is végig szalad rajtam, de mi van akkor, hogyha ez a ma tagadása miatt soha nem jön el? És ez különösen fájdalmas, vagy ijesztő, akkor, amikor az igazunkért küzdünk és harcolunk. Mi emberekként egymással szemben sokszor érezzük igaznak a magunk állapotát. Pedig a bűnben mellkasig elsüllyedt, és a bűnben a válig elsüllyedt ember ugyanabban a bajban és problémában van. Talán egy vonalzóval mértékeket lehetne húzni, hogy ki így, ki úgy, de a Szentírás ezen keresztül is megmutatja azt, hogy érintkezni a bűnnel már a halált jelenti. Amikor a Szentírás a két nagy végkimenetelről beszél, az örök Istennel lét, vagyis az üdvösség, és az örök eltávolodás, az elszakítottság, vagyis a kárhozat, akkor egyértelműen meghirdeti valamennyiünk számára, mi a tétje annak, ha az ember elé oda kerül a döntés nagy lehetősége. Mi a tétje annak, hogy ma hív bennünket az Isten? Megszólít. És nem csak ez a megszólítás létezik, hogy jöjj és légy velem, hanem ennél mélyebbre is kíván hatolni az Isten mindabban, amit mi el tudunk hinni. Több mindent is meg akar mutatni. Ahogy a gyermek Elederről olvashattunk az elmúlt napon, vagy arról hallhattunk tanítást, hogy van a gyermekkor után is valami más, amire talán rá tudjuk vágni, hogy a felnőtt állapot, ugye a hitben is ott van annak a nagy lehetősége, hogyha megszülettél, és az Isten kegyelme megőrzött, megtartott, megelevenített, akkor nyílnak még kiajtók. Nyílnak kiajtók arra, hogy az elképzelhetetlen, az elhihetetlen megtörténjen, hogy megtagadjam önmagam és az Istent helyezzem magam elé. Nyílik arra ajtó, hogy az énem, ami igazából az egyik legjobban őrzött, legféltettebb kincsem, az igazam, amiért hajlandó lennék bármire, csak juttassam érvényre, ez mind háttérbe kerüljön, és Isten szavára a másik orcámat is oda tartsam. Amikor Jézus ezekről beszél, nem egy külsőségre ösztönzi az övéit. Nem arra tanít bennünket a Mester, hogy na hát mutassátok ezt, aztán gondoljatok valami mást. Épp ellenkezőleg. Ott abban a kemény eledelben, ami az alapokat érintő tanítást, a régmúlt időknek a szokásait, a szeretett dolgait elhagyva, felmutatja nekünk az Úr Jézus Krisztus, hogy lehet ebben a földi életben azon az ördögi körön kívül létezni, ami a kárhozatba visz. És ehhez soha nem kapcsolódik a könnyű szócska. Önértelemben biztosan nem, hogy vannak benne harcok és küzdelmek. De olyan értelemben, kedves testvérek, ennek az életnek megvan az a felszabadító érzése, megvan az a felszabadító állapota, hogy nem tép az örök bizonytalanság és kétség. Lehet vele szembesülni, nem is egyszer és nem kétszer, hogy világunk és a benne élő ember óriási harcokban tölti a mindennapjait. Gyermekektől, fiatalokon keresztül, középkorúakon át, szépkorú testvérekig valamennyien szembe kell nézzünk a magunk kihívásaival és harcaival, hogy mennyire vonzó visszanézni a múltba és azt mondani, hogy valahol ott éltünk jól, ott éltünk igazán, az volt a miénk. Mennyire jó azt mondani, hogy ez a módszer már működött, hát akkor most is e szerint kéne eljárnom, és így kellene döntenem. Mennyire nagy vonzalmat jelent azt mondani, hogy tudod mit, Uram, ezt most majd én elrendezem. Majd ez én kezemben ez az ügy is megoldódik. És milyen nagy csapás, amikor az ige szemszögéből nézve ez feltárja bennünk azt, hogy valami még nincs átadva. Valami még elválaszt. Valami kérdésekkel tölt el. A vitatottságról beszéltünk az elején, és erre egy kicsit méltatlanul nem reagáltam, de mi is a vita tárgya az ige kapcsán. Felmerül a megtérésnek a kérdése, hogy lehet-e még egyszer, és ennek a logikának a mentén haladva előre-hátra még jó sok ilyen kérdés felmerül, hogy úgy, akkor ez mi is? Itt az igében azt látjuk magunk előtt, hogy a megtérés az nem hasonlítható a tisztasági fürdőkre, amik például a zsidó kultúrában és gondolatvilágban ott vannak, amit újra és újra megismétel az ember, hogy önmagát megtisztítva lépjen az Isten elé. Ez nem egészen ebből a gondolatból táplálkozik, és nem egy ilyen esetleges valami. A megtérés az Istennek önmagamat odaadása, ez, kedves testvérek, egy végleges dolog, és nem véletlenül nem történik meg teljességében. Nem véletlenül vannak ebben elakadások. Sokszor lehet látni, hogy az a tudat már mekkora terhet vesz le az ember válláról, hogy az Istennel békére lehet jutni, és könnyekre fakad az ember, hogy hát én ezt akarom. És sokszor lehet látni azt, hogy mindezen felismerés ellenére egyszerűen nincs meg annak az ajándéka, hogy még egy lépés. Nekünk, akiket felnőttségre, akiket másokhoz való odalépésre hív az Isten, nekünk avval az alázattal kell menni, hogy az eredmény, a folyamatnak az állapota, az nem ránk van bízva. Bár szeretnénk tudni, hogy te már igen, te nem. Sőt, ha még őszintébbek vagyunk, akkor mi ezt tudjuk is, ugye? De nagy titkok ezek, amiknek az ismerete nem embernek a dolga. Egyszer azt mondta nekem az egyik táboromban, még akkor részvevőként voltam ott az egyik lelkész, hogy az eredményt az Isten nem fogja számon kérni. De a hűséget azt annál inkább. Mert ott éppen lamentáltunk rajta, hogy hát ez olyan eredmény várható, amiért nem éri meg tábort szervezni, nem éri meg a fiatalokért dolgozni, nem éri meg semmit, hát ez milyen eredmény fog belőle születni. És akkor hangzott ez a mondat. Kedves testvérek, nekünk, akik az iránt is érdeklődünk, hogy Uram, mit tudsz még megmutatni, mire tudsz még elhívni, miben látod azt, hogy én még kellek, miben van rám még nagyon nagy szükség. Elénk adva egy óriási nagy feszültség, ami bizonyos értelemben a legnagyobb feszültség. Hogy az örök élet és az örök kárhozat összefüggésében megállva, mit tehetünk még? Van-e még kiért imádkoznunk? Van-e még kiért odafordítani a másik orcánkat? Van-e még esetleg szükség arra, hogy elmondjuk az evangéliumról szóló tanítást? Vannak-e még olyanok, akik itt a környezetünkben, a mindennapi gondjaikban, problémáikban, csak az erőben, csak a harcban, a küzdelmükben látják a boldogulást, mert az élő Istent nem ismerik? Ennek a 8 darab igeversnek egyöntetű a válasza. Teljes döntés az Isten mellett. Életemnek teljes odaadása az Úr Jézus Krisztusnak, és munkálkodás azokért, akik körülöttem vannak. És nagy dolog, ami a Szentírásban le van írva, hogy Isten kegyelmének a megcsúfolása az, hogyha ilyen gyors kötözőként, gyors segítségként nézünk arra, hogy jaj, hát ebbe beleestem, nem baj, majd akkor megtérek, és akkor ott hagyom. A kegyelemnek a hatása az nem ez. Az Úr Jézus Krisztus a keresztfán, 3 nap a sír gyomrában, és 3. nap a feltámadásakor nem egy fájdalomcsillapítót hozott el a világnak, hanem a megváltás gyógyulását. És kedves testvérek, ha te már hitben növekedőként, felnőttként hallgatod, hallod mindezt, akkor igenis el kell mondjam neked, hogy ez gyógyulást hoz, de a gyógyulás közben rengeteg mindennek kell rólunk lehullania. És van megtorpanás, van elakadás, van megfáradás, van a bűnnek az a végtelen csábító állapota, amiben hát inkább. De ebben azt hiszem a felelőtlenség nem lehet a mi útunk. Ebben a hátradőlés és a könnyelműség nem lehet a mi útunk. A mi útunk az az, ami élet és halál összefüggésében van megmérve. A mai nap ajándéka, a kegyelmi nap ajándéka. A mai nap mehetünk, és még megszólíthatunk másokat, hogy itt az Úr háza, itt az Úr jelenléte, itt a feltámadott. Jöjj, és add át neki magad te is. És hiszem azt, hogy a Szentlélek gondviselése és nagy csodája ezt a folyamatot körülfogva nagyon nagy dolgokat tud elindítani. Hát így biztatok és bátorítok mindenkit a saját maga életében az igenre, és azokra a dolgokra, amelyekre majd az Isten hívja. Amen. Mindenható édesatyánk, Az egyik legnagyobb keresztünk az, amikor a saját hazugságunk már igazságnak tűnik nekünk is. Ezt más életében általában ilyen kiáltó dolognak látjuk a magunkéban, meg évekig dédelgetett valami tud ez maradni. Szeretnénk könyörögni, Urunk, az életünk neked való odaadásáért teljességben. Engedd, hogy ne kelljen nekünk ragaszkodni mulandó dolgokhoz. Engedd, hogy Jézus szavai bennünk éljenek. Ez legyen nekünk a vigasztalásunk, hadd legyen ez nekünk az útmutatás, az örök élet. Imádkozunk, Urunk, egy testvérünkért, aki a mai napon útra kell, egészségügyi dolgaiban. Te mutass neki utat, te őrizd. Imádkozunk, Urunk, az elkövetkező ifjúsági találkozónkért. Te készítsd a szíveket a veled való találkozásra, és a melletted való döntésre. Könyörülj rajtunk most és az elkövetkezőkben Jézus Krisztusért, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.
0: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallották. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Margitics János, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Маргітич Януш, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám! Lejátszották az angol szuperkupa mérkőzését, amelyen az Arsenal magabiztosan 3-0-ra kiütött a Manchester City-t. A Premier League címvédője már a 23. másodpercben vezetést szerzett. Calafiori találata az elmúlt 58 év leggyorsabb gólja lett a szuperkupában. A 29. percben Havertz megduplázta az ágyúsok előnyét, a City pedig a szünetig nem tudott érdemi választ adni. A második félidő elején a londoniak tovább folytatták a dominanciát, a 48. percben Edegor lőtte a harmadik gólt Donnarumma kapuján. Enzo Maresca csapata nem találta az ellenszert, így kikapott a trófáért vívott mérkőzésen. Az Arsenal számára ez az első cím az új szezonban. Mit buszja majd ez a szuperkubokkán? Hívja komar snáv pelen orosz romeo Manchester City zrakunkom 3-0. Csinyi csimpióni a pelvit krillera kúnak zsena 23 szekundi, kale fiori vstanovil nejšvédši hol u rozjíraši szuperkubku z ostatní 58 rokyu. Na 28 chvilini Havertz podvojil pervahu a supernek do pererve taky nesmík zvorit zahrozy. Na počátku druhého time.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Мастер. Я один FM.
2: Классное радио. В дорогу.

0: 11 óra, 12 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 17-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 17 серпня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Súlyos közúti baleset történt a Rahói járásban. Egy ember meghalt, hárman kórházba kerültek. Az előzetes információk szerint a balesetet egy kockázatos előzési manőver okozhatta, amelynek következtében 4 jármű ütközött össze. A frontális ütközésben az egyik sofőr olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A baleset további 3 résztvevőjét különböző súlyosságú sérülésekkel sürgősen kórházba szállították. A rendőrség vizsgálja a tragédia valamennyi körülményét és részleteit. A rendőrség és a mentők ismételten arra kérik a járművezetőket, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat és kerüljék a veszélyes manővereket az utakon, tudatta a Novini Zakarpettya.
4: На Рахівщині масштабна дорожньо-транспортна пригода забрала життя людини та призвела до госпіталізації 3 осіб. За попередніми даними, причиною аварії став ризикований маневр обгону, внаслідок якого зіткнулися 4 транспортні засоби. У результаті лобового зіткнення один із керманичів отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці події. Ще 3 учасників ДТП із ушкодженнями різного ступеня тяжкості екстрено доставили до лікарні. Правоохоронці з'ясовують усі обставини та деталі трагедії. Поліція та медики вкотре закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та утриматися від небезпечних маневрів на дорогах. Про це інформує Новини Закарпаття.
3: A mentők, az egészségügyi dolgozók és a szakhatóságok közösen gyakorolták a veszélyhelyzetekre való reagálást a Beregszászi járásban. A gyakorlatot egy gabonatároló területén tartották, ahol a résztvevők több lehetséges forgatókönyvet is szimuláltak. Ezek között szerepelt a dolgozók evakuálása, a tűz lokalizálása, valamint a kistérség lakosságát és a környezetet fenyegető kockázatok felmérése és a veszélyhelyzet következményének felszámolása. A gyakorlaton a térség más vállalatainak vezetői is részt vettek, akik így felmérhették saját felkészültségüket az esetleges veszélyhelyzetekre. A DSNS kárpátaljai kirendeltsége szerint az ilyen gyakorlatok lehetőséget adnak arra, hogy ellenőrizzék a személyzet és a technikai eszközök felkészültségét a fokozott tűzveszélyű létesítményben végzett munkára, valamint javítsák az egységek közötti együttműködést és a veszélyhelyzetekre való reagálás hatékonyságát.
4: На Берегівщині рятувальники, медики та профільні служби спільно відпрацювали дії у разі надзвичайної ситуації. Захід відбувся на території одного з зернесховищ. Учасники тренування змоделювали різні сценарії – від евакуації персоналу та локалізації мережі до оцінки ризиків для мешканців громади і довкілля та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. До навчань долучилися і керівники інших підприємств регіону, які змогли оцінити власну готовність до можливих викликів. Такі тренування дають змогу перевірити готовність особового складу і техніки до роботи на об'єктах із підвищеним рівнем пожежної небезпеки, відпрацювати взаємодію між підрозділами та вдосконалити алгоритми реагування, зазначили в Державній службі надзвичайних ситуацій Закарпаття.
3: Aktívan készítik be a tűzifát a télre az ukrán állampolgárok. A téli fűtéshez leginkább a kemény lombos fafajták, például a tölgy, a gyertyán, a kőris és a bükk alkalmasak. A tűzifa ára attól függ, hol vásárolják, illetve hogy friss vagy száraz fáról van-e szó. A Drovaje szakportál adatai szerint a körülbelül 1 méteres, hasítatlan tűzifa ára köbméterenként a következőképpen alakul. A tűlevelő és puhább fafajták 750-1300 hrivnyába, a közepesen kemény fafajták 1100-1500 hrivnyába, míg a kemény fafajták 1200-1850 hrivnyába kerülnek köbméterenként. Kárpátalján a kemény fafajták átlagára 1254 hrivnya köbméterenként. Érdemes azonban figyelembe venni, hogy a magáncégektől rendelt, felhasított és házhoz szállított tűzifa ára ennél jelentősen magasabb lehet, adta hírül a PMG.
4: Українці активно заготовлюють дрова на зиму. Для опалення взимку найкраще підходять дрова з твердих листяних порід, таких як дуб, граб, ясен чи бук. Вартість дров залежить від місця придбання та стану деревини – сирі чи сухі. За даними спеціалізованого порталу «Дрова.є», приблизні ціни на метрові неколоті дрова такі. Хвойні та м'які породи коштують від 750 до 1300 гривень.

Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám. Cserkásziban rendezték meg a sürgősségi orvosi dolgozók első országos mini futball bajnokságát, amelyen 19 csapat mért össze tudását az ország különböző régióiból. Az ezüst kupát a Kárpát-taljai mentőszolgálat együttese szerezte meg. A csapat a pályán ugyanazt a fegyelmet és összhangot mutatta, mint szolgálat közben. Minden labdáért megküzdöttek, minden gólért együtt dolgoztak. A játékosok tréfásra megegyezték, hogy Kárpát-talja az ezüst föld, akkor a kupának is otthon a helye.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14-20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: 12 óra. 13 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 17-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 17 серпня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Az éjszaka folyamán az orosz erők Odessa megye kikötői infrastruktúráját támadták. Ennek következtében egy nyugat-afrikai ország zászlaja alatt közlekedő polgári hajó is megrongálódott. A támadásban 4 ember megsérült, közülük 3-at kórházba szállítottak, egyikük állapota súlyos. Az is ismerté vált, hogy a tegnapi rakétahajtású drónokkal végrehajtott támadásban 9 ember sérült meg. A csapás egy Odessa elővárosában, egy bevásárlóközpontban működő postai kirendeltséget ért. A történtekről a DSNS számolt be. A támadás következtében a bevásárlóközpont épülete megsemmisült, írja a korrespondent.net.
4: Вночі російські війська атакували портову інфраструктуру Одещини. Пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором однієї з південноафриканських республік. Постраждало 4 людини, троє з яких госпіталізовані, один у важкому стані. Також відомо, що внаслідок учорашнього удару реактивних безпілотників на поштове відділення, що розташовувалося в торгівельному центрі передмістя Одеси, постраждали 9 людей. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Внаслідок удару зруйновано будівлю торгівельного центру, пише кореспондент.
3: Az elmúlt héten Oroszország 13 alkalommal támadta a Naftogaz csoport létesítményeit. Az orosz erők rakéta és dróntámadásokat hajtottak végre a vállalat infrastruktúrája ellen Ukrajna különböző régióiban. Erről a Naftogaz csoport sajtószolgálata számolt be Telegram csatornáján. A támadások többek között a földgáz kitermelési infrastruktúrát is érintették. A vállalat közlése szerint a berendezésekben és a termelési létesítményekben jelentős károk keletkeztek. Egyes objektumok működését le kellett állítani, ami a kitermelt gáz mennyiségének egy részét kieséséhez vezetett. A támadások során a vállalat egyik munkatársa sem sérült meg. A Naftogaz közlése szerint 2026 eleje óta összesen 293 alkalommal támadták meg az orosz erők a vállalatcsoport létesítményeit.
4: За тиждень, що минув, Російська Федерація 13 разів атакувала об'єкти групи «Нафтогаз». Російські війська завдали ракетних і дронових ударів по інфраструктурі компанії в різних регіонах України. Про це прес-служба групи «Нафтогаз» повідомила у Телеграм. Під ударами була, зокрема, і видобувна інфраструктура. Є серйозні руйнування обладнання та виробничих потужностей. Роботу частини об'єктів зупинено, втрачено частину обсягів видобутку. Під час атак ніхто із співробітників не постраждав, йдеться у повідомленні. У компанії додали, що від початку 2026 року російська армія атакувала об'єкти групи «Нафтогаз» 293 рази.
3: A Kárpátaljai megyei munkaügyi felügyeleti főosztály szakemberei tovább folytatják tájékoztató és megelőző munkájukat. Az ukrán állami munkaügyi szolgálat lép ki a fényre elnevezésű kampányának keretében. A munkavállalókkal és a vállalkozások képviselőivel folytatott személyes beszélgetések során elsősorban a munkaviszonyok hivatalos bejelentésének, valamint a munkavállalókat megillető alapvető jogok és garanciák betartásának fontosságára hívják fel a figyelmet. A kampány egyik kiemelt célja a be nem jelentett feketén végzett munka megelőzése. Emberek ismertetik azokat a kockázatokat is, amelyekkel az emberek akkor szembesülhetnek, ha a megfelelő munkaszerződés és hivatalos bejelentés nélkül dolgoznak. A kampány célja, hogy a legális foglalkoztatás váljon általános gyakorlattá, növelje a lakosság munkajogi ismereteit, és elősegítse a munkaviszonyokkal kapcsolatos felelősségteljes hozzáállást. Erről a Kárpátaljai megyei munkaügyi felügyeleti főosztály tájékoztatott.
4: Фахівці управління інспекційної діяльності у Закарпатській області продовжують інформаційно-профілактичну роботу в межах кампанії «Держпраці. Виходь на світло». Під час безпосереднього спілкування з працівниками та представниками бізнесу увагу було зосереджено на важливості офіційного оформлення трудових відносин та дотримання основних трудових гарантій. Окремий напрям роботи – попередження незадекларованої праці. Фахівці роз'яснюють, які ризики виникають у людини, коли вона працює без належного оформлення. Мета кампанії – зробити легальну зайнятість нормою, підвищити правову обізнаність громадян і сприяти формуванню відповідального ставлення до трудових відносин. Про це інформує управління інспекційної діяльності у Закарпатській області.
3: A Beregszászi Adminisztratív Szolgáltatásokat nyújtó központban a személyes adatok és a lakóhelyi nyilvántartás aktualizálását csak azok kérhetik, akiknek a bejelentett lakóhelye a Beregszászi kistérséghez tartozik, emlékeztet a központ hivatalos Facebook oldalán. Ez akkor lehet fontos, ha valaki megváltoztatta a vezetéknevét, a papíralapú személyigazolványát ID-kártyára cserélte, vagy új okmányt kapott, és emiatt megváltoztak a dokumentum adatai. Ilyen esetekben a lakóhelyi nyilvántartásban szereplő adatokat is aktualizálni kell. Ezt nem feltétlenül szükséges személyesen intézni. A frissítés egy ilyen alkalmazáson keresztül elvégezhető a lakóhely menüpontban, az adatok aktualizálása lehetőségnél. Érdemes időben frissíteni az adatokat, hiszen a napra kész nyilvántartási adatok megkönnyíthetik más állami szolgáltatások igénybevételét, és segíthetnek elkerülni az esetleges adateltérésekből adódó kellemetlenségeket.
4: У Центрі надання адміністративних послуг в Берегові актуалізувати персональні дані та відомості про місце проживання можуть лише ті особи, які мають зареєстроване місце проживання на території Берегівської громади. Про це ЦНАП нагадав на

0: i w danych.
1: A végére egy felhívás. Mától Kárpátalja lakosai az ukrán nyugdíjalap szolgáltatásaival kapcsolatos tanácsadást kizárólag a nyugdíjalap egységes kontaktközpontján keresztül vehetik igénybe. Erről az ukrán nyugdíjalap Kárpátalja megyei főigazgatósága tájékoztatott. A kontaktközpont a 0800 503 753-as telefonszámon érhető el. Hétfőtől péntekig reggel 7 és este 19 óra között, szombaton pedig reggel 7 és délután 13 óra között. A hívás a megadott telefonszámon díjmentes.
0: Оголошення. Від сьогодні мешканці Закарпаття можуть отримати консультації Пенсійного фонду України виключно через єдиний контакт-центр Пенсійного фонду. Про це інформує Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області. Телефон контакт-центру 0800 503 753. Дзвінки приймаються з понеділка по п'ятницю з 8 до 20 години за київським часом, а у суботу з 8 до 14 години. Дзвінки безкоштовні.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: A következő órákban is változékony időben lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok lehet, de a tűző napsütés már nem jellemző térségünkre. Így a szabadban tartózkodást könnyebben viselhetjük.
0: У найближчі години збережеться мінлива погода. Максимальна температура повітря може сягнути плюс 32 градусів. Водночас на деякий час палюче сонце не буде характерним для нашого регіону. Тож перебування на відкритому повітрі буде значно комфортнішим.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következнек.

Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Leszották az angol szuperkupa mérkőzését, amelyen az Arsenal magabiztosan 3-0-ra kiütött a Manchester City-t. A Premier League címvédője már a 23. másodpercben vezetést szerzett. Calafiori találata az elmúlt 58 év leggyorsabb gólja lett a szuperkupában. A 29. percben Havertz megduplázta az ágyúsok előnyét, a City pedig a szünetig nem tudott érdemi választ adni. A második félidő elején a londoniak tovább folytatták a dominanciát, a 48. percben Edegor lőtte a harmadik gólt Donnarumma kapuja. Enzo Maresca csapata nem találta az ellenszert, így kikapott a trófáért vívott mérkőzésen. Az Arsenal számára ez az első cím az új szezonban. Mit buszja majd a Superkubok káhni, hogy a komarszna ufpelnön oroszromó Manchester City-t rakunkom 3-0. Csinyi csimpióni apel, hogy krelőre kúnak zsenat 23 szekundi, kalle fiori vstanovil, ne is vétsi hol, urozgyarasi Superkub kuzosztányi 58 rokiu. Na 28 hulényi, Havertz podvoljú pervahu, a Supernek doperer, vagy takines mix voréte zahrozé. Na počátku drót Таймо лондонці продовжили домінувати. На 48 хвилині Едегор довів рахунок до розгрому, відправивши третій м'яч у ворота Донаруми. Команда Енсо Марески не знайшла протидії, програла матч за трофей в суху. Для Арсенала це перший титул нового сезону. A Formula 1 nyári szünete után a hétvégén rendezik meg a holland nagydíjat a Zandvoorti versenypályán. A futam történelmi jelentőségű lesz, ugyanis a hivatalos bejelentések szerint ez lesz az utolsó Formula 1-es verseny Zandvoortban, így a holland nagydíj egy időre búcsú pint a világbajnoki naptárnak. A hétvége különlegessége, hogy a pálya történetében először rendeznek sprint futamot, a lebonyolítás miatt a sprint és a hagyományos időmérőt is szombaton tartják. A 2026-os világbajnokság pontversenyét 11 futam után a Mercedes újonca Andrea Kimi Antonelli vezeti, a második helyen Lewis Hamilton, a harmadikon George Russell áll. После летней паузы Формула-1 повертається на трасу Зандвурт. Відбудеться гран-при Нідерландів. За офіційним повідомленням, це буде останній етап. У Зандвурті тож гонка на певний час попрощається з календарем чемпіонату. Особливістю вікенду стане те, що на трасі вперше проведуть спринт-формат через змінений регламент і кваліфікацію, і сам спринт відбудеться в суботу. Після 11 етапів лідером чемпіонату залишається новачок Мерседес Андреа Кімі Антонеллі. На другому місці Льюіс Хемілтон, третю позицію утримує Джордж Рассел. A héten rendezik meg a labdarúgó Európai Kupa sorozatok rájátszásának első mérkőzéseit. Európai Kupa selejtezők a Bajnokok Ligájában kedden és szerdán 21 órától játsszák a rájátszás első mérkőzéseit, a tét a főtáblára jutás. Mint ismerte az UEFA Bajnokok Ligája aktuális idényének döntőjét, 2027. június 5-én rendezik meg a madridi Metropolitano stadionban. Az Európa Ligában csütörtökön augusztus

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

Vásárosnamény turista szemmel. Vásárosnaménytól nem messze, a vásárosnaményi járáshoz tartozó kis faluban, Tákoson járunk, ahol egy igazi népművészeti kincs várja az ide látogatókat. A települést nem csak híres református temploma, hanem a beregi keresztszemes hímzés tette ismerté, amely a térség egyik legkülönlegesebb hagyománya. A falu központjában egy 19. századi klasszicista jegyeket őrző tájházban kapott helyet a beregi keresztszemes kiállítás, amely 2004 óta mutatja be ezt a gazdag örök. Ahogy belépünk a tornácos régi parasztházba, szinte visszarepülünk az időben. A berendezett szobák a régi falusi élet hangulatát idézik, a hátsó helyiségben pedig a híres hímzések sorakoznak. Ezek a kézimunkák nem csak díszek, minden egyes motívum történetet mesél. Megjelenik rajtuk az életfa, virágok, madarak, sőt, olykor állatalakok is, mind a beregi világ gazdag jelképrendszerét hordozva. A beregi keresztszemes különlegessége, hogy már évszázadok óta jelen van a térségben, és a mai napig élő hagyomány. A helyi asszonyok ma is készítik, szívvel, lélekkel, ahogy egykor elődeik tették. Turistaként ez a hely nem csak egy kiállítás, hanem egy élmény. Itt valóban közel kerülhetünk a beregi múlt mindennapjaihoz, és megérthetjük, hogyan őrzik meg egy kis falu lakói a hagyományaikat generációról generációra.

Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Vy slúchajte Radio Pulse 92 i 1 FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlucheczám! Lejátszották az angol szuperkupa mérkőzését, amelyen az Arsenal magabiztosan 3-0-ra kiütött a Manchester City-t. A Premier League címvédője már a 23. másodpercben vezetést szerzett. Calafiori találata az elmúlt 58 év leggyorsabb gólja lett a szuperkupában. A 29. percben Havertz megduplázta az ágyúsok előnyét, a City pedig a szünetig nem tudott érdemi választ adni. A második félidő elején a londoniak tovább folytatták a dominanciát, a 48. percben Edegor lőtte a harmadik gólt Donnarumma kapuján. Enzo Maresca csapata nem találta az ellenszert, így kikapott a trófáért vívott mérkőzésen. Az Arsenal számára ez az első cím az új szezonban. Vidbúcsa majd a Superkubok kánhívja komar snaufpelnen oroszromó Manchester City z rachunkom 3-0. Činní čempiony APL vyhrali rachunok už na 23. sekundi. Calafiori vstanovil nejšvětší hol u rozjeraši Superkubku za ostatní 58 rokov. Na 28. chvilini Havertz podvojil pervahu a Supernek do pervy taky nesmík zvorite zahrozy. Na počátku druhého тайму лондонці продовжили домінувати. На 48-й хвилині Едегор довів рахунок до розгрому, відправивши третій м'яч у ворота Донаруми. Команда Енсо Марески не знайшла протидії, програла матч за трофей в суху. Для Арсенала це перший титул нового сезону. A Formula 1 nyári szünete után a hétvégén rendezik meg a holland nagydíjat a Zandvoorti versenypályán. A futam történelmi jelentőségű lesz, ugyanis a hivatalos bejelentések szerint ez lesz az utolsó Formula 1-es verseny Zandvoortban, így a holland nagydíj egy időre búcsút int a világbajnoki naptárnak. A hétvége különlegessége, hogy a pálya történetében először rendeznek sprint futamot, a lebonyolítás miatt a sprint és a hagyományos időmérőt is szombaton tartják. A 2026-os világbajnokság pontversenyét 11 futam után a Mercedes újonca Andrea Kimi Antonelli vezeti, a második helyen Lewis Hamilton, a harmadikon George Russell áll. Після літньої паузи Формула 1 повертається на трасу Зандворт. Відбудеться гран-прі Нідерландів. За офіційним повідомленням, це буде останній етап. У Зандворті тож гонка на певний час попрощається з календарем чемпіонату. Особливістю вікенду стане те, що на трасі вперше проведуть спринт-формат через змінений регламент і кваліфікацію, і сам спринт відбудеться в суботу. Після 11 етапів лідером чемпіонату залишається новачок Мерседес Андреа Кімі Антонеллі. На другому місці Льюіс Хемілтон, третю позицію утримує Джордж Рассел. A héten rendezik meg a labdarúgó európai kupasorozatok rájátszásának első mérkőzéseit. Európai kupaselejtezők a Bajnokok Ligájában kedden és szerdán 21 órától játsszák a rájátszás első mérkőzéseit, a téta főtáblára jutás. Mint ismerte az UEFA Bajnokok Ligája aktuális idényének döntőjét, 2027. június 5-én rendezik meg a madridi Metropolitano stadionban. Az Európa Ligában csütörtökön augusztus 20-án rendezik az első mérkőzéseket, a Konferencia Ligában szintén csütörtökön játszanak. A nyári leállás után Zandvoortban folytatódik a Formula 1 világbajnokság. Lesz utolsó vidbudúcia perzsi mácsi roundó playoff Ligi Csimpioni, a 22.00 nakonó vihid do osnovnó roundó. Nahadájmo, finál Ligi Csimpioni UEFA nynišnjó szezonu vidbudúcia 5. černia nastupnó roku na stadioni Metropolitano.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Cserkászyban rendezték meg a sürgősségi orvosi dolgozók első országos mini futballbajnokságát, amelyen 19 csapat mért össze tudását az ország különböző régióiból. Az ezüst kupát a Kárpát-taljai mentőszolgálat együttese szerezte meg. A csapat a pályán ugyanazt a fegyelmet és összhangot mutatta, mint szolgálat közben. Minden labdáért megküzdöttek, minden gólért együtt dolgoztak. A játékosok tréfásra megegyezték, hogy Kárpát-alja az ezüst föld, akkor a kupának is otthon a helye. Украинский мини-футбольный чемпион Асарат Просивники экстренной медичной допомоги, у якому взяли участь 19 команд із різних регіонів України. Срібний кубок здобула команда Закарпатської служби екстреної медичної допомоги. На футбольному полі Закарпатці продемонстрували таку ж дисципліну та злагодженість, як і під час служби. Боролися за кожен м'яч і працювали разом заради кожного гола. Гравці Жартома зазначили, що якщо Закарпаття – це срібна земля, то кубок має повернутися саме додому. Bronzérmet nyert Horváth Artúr, a Munkácsi Gyermek- és Ifjúsági Sportiskola fiatal ökölvívója Akhmelyéckiben megrendezett országos bajnokságon. A fiatal sportoló a kárpátaljai válogatott színeiben lépett ringbe, és kiváló teljesítménnyel a mezőny harmadik helyét szerezte meg. Artúr fejlődésében meghatározó szerepet játszik edzője Spóta Valéria, aki szakmai felkészültségével, türelmével és mindennapi munkájával segíti tanítványát a folyamatos előrelépésben. Бронзовим призером чемпіонату України з боксу, який відбувся у Хмельницькому. На змаганнях юний Мукачевець представляв збірну команду Закарпатської області та гідно виступив на всеукраїнському рівні, посівши третє місце. Важливу роль у становленні Артура як боксера відіграє його тренерка Валерія Шпота. Завдяки професіоналізму, терпінню, щоденній роботі та віру у свого вихованця вона допомагає йому вдосконалювати спортивні навички та розвиватися як особистості. Mint ahogy korábban hirtattunk róla, augusztus 24-én Tirán néven különleges futóeseményt rendeznek Kárpát-alján, amelyet a Munkás közelében található teacsere ültetvényen tartanak meg. A verseny az idei Borossyán Liga egyik állomása lesz. A szervezők szerint az ilyen jellegű rendezvényen általában 60-80 résztvevő indul, akik nem csak a sporteredmény miatt érkeznek, hanem azért is, hogy új különleges helyszíneket fedezzenek fel a régióban. Idén a Borossyán Liga keretében már megrendezték a Sakuraran futást Ungváron, a Laván Darán eseményt a Perecsenyi Levendula hegyen, valamint a Milkrán versenyt Egresen. A Tirán során a futók 2 és 4 kilométeres erdei útvonalon teljesíthetik a távot a teacserje ültetvény közelében. A sorozat a Tirán után is folytatódik, a záró esemény a hagyományos Wine Run lesz. A szervezők célja, hogy a jövőben tovább fejleszik a Borossyán Ligát, bővítsék a rendezvények számát és újabb látványos helyszíneket mutassanak be a résztvevőknek. Як ми раніше повідомляли, 24 серпня на Закарпатті відбудеться забіг «Тіран», яку проведуть на чайні плантації поблизу Мукачева. Забіг стане одним із етапів цьогорічної серії «Бігова ліга Плюща». За словами організаторів, участь у таких заходах зазвичай беруть 60-80 бігунів, які приїжджають не лише заради спортивного результату, а й щоб відкрити для себе нові локації краю. Цього року в межах Ліги Плюща вже відбулися «Сакура-ран» в Ужгороді, «Лаванда-ран» на Лавандовій горі в Перечині та «Мілк-ран»

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини – берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. augusztus 17-én hétfőn 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 17 серпня 2026 року, понеділок, на годинниках 17 за київським часом. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Augusztus 26-ig lehet jelentkezni a Calvin János Református Szakkollégiumba, amely a 2026-27-es tanévre várja a felsőoktatásban tanuló fiatalok jelentkezését Beregszázban. A keresztény értékrendű diákközösségbe való jelentkezéshez Google űrlapot kell kitölteni, valamint adatlapot és önéletrajzot kell benyújtani, továbbá lelkészi ajánlásra is szükség van. A felvételi beszélgetés augusztus 31-én délelőtt 10 órától tartják a Beregszászi Református gyülekezeti teremben. Hogy miért is érdemes ezt a kollégiumot választani, arról korábban Margitics János református lelkész, a kollégium vezetője nyilatkozott rádiónknak.
6: Az egyetemre való jelentkezés az még nem jelenti automatikusan a kollégiumi elhelyezést, ez egy olyan információ, amit sokszorosan alá szeretnék húzni, és mindenkiben tudatosítani, hogy bár az is a folyamatnak egy neheze, amit jól és precízen kell teljesíteni, de ezzel egyenesen arányos az, hogyha valaki most egy esetleg nem olyan helyen lakik, ahol a közlekedés mindenféle szegmensbe kielégíti az ember igényeit, akkor a kollégium, mint ősi találmány még mind a mai napig az egyik legjobb megoldás. Több kollégium is van a városban, de azt gondolom, hogy a miénk egy kiemelkedő a kínálatát tekintve. Az elmúlt évek áldásos közreműködései nyomán vagy gyönyörű szépen megújulhatott. Ennek a következménye, hogy az amúgy is professzionális kollégiumi lakhatási feltételek egy olyan csomagolásba kerültek bele, ami azt hiszem, hogy nem csak a szemnek, hanem a léleknek is nagyon jót tesz. Hozzátéve még azt, hogy a kollégiumi elhelyezésbe igyekeztünk a kényelmet és azokat az otthonos alapfeltételeket megteremteni, amivel egy diák úgy tud betérni a szállás helyére, hogy azt második otthonoként is tudja használni. Ehhez hozzájön még az, hogy mi nem csak az épület falaiban és szolgáltatásokban gondolkodunk, hanem egy olyan diák életet is igyekszünk minden tanévben megszervezni, ami jóval több ideig elkíséri a diákot, mint az, hogy kellemes és kényelmes volt a szoba.
5: До 26 серпня можна подати заявку до реформатського гуртожитку імені Калвін Яноша, який у 2026-27 навчальному році приймає заявки від студентів закладів вищої освіти в Берегові. Для вступу до студентської спільноти, що ґрунтується на християнських цінностях, необхідно заповнити Google-форму, подати анкету та автобіографію, а також отримати рекомендацію від священнослужителя. Вступну бесіду проведуть 31 серпня об 11:00 за київським часом у залі реформатської громади в Берегові. Про те, чому варто обрати саме цей гуртожиток, раніше розповів нам реформатський пастор, керівник гуртожитку Януш Маргітич. Далі ви чуєте його слова.
6: З egyetemre való jelentkezés az...
5: Вступ до університету – це не означає автоматичне поселення в гуртожиток. На цьому я хотів би особливо наголосити. Звичайно, вступ до університету – це складний процес, який потрібно пройти добре і точно. Але якщо людина зараз живе в місті, звідки не дуже зручно добиратися, то гуртожиток як винахід відомий ще з давніх часів і сьогодні залишається одним із найкращих рішень. У місті є кілька гуртожитків, але я вважаю, що наш відрізняється своїми умовами. Завдяки плідній співпраці протягом останніх років його вдалося дуже гарно оновити. У результаті і без того професійні умови проживання в гуртожитку отримали таке оформлення, яке, на мою думку, добре не лише для очей, а й для душі. Ми також намагалися створити такі комфортні та домашні умови проживання, щоб студент, приходячи до гуртожитку, міг сприймати його як другий дім. Крім того, ми думаємо не лише про будівлю та послуги, а й щороку намагаємося організовувати таке студентське життя, яке супроводжуватиме молодь значно довше, ніж просто приємні та комфортні спогади про свою кімнату, зазначив Маргітич Янош.
4: fegyveres férfit tartóztattak fel a beregszászi járásban. Egy megtöltött AK-74-es gépkarabét foglaltak le. Tegnap a rendőrséghez bejelentés érkezett arról, hogy Alsóveresmarton a folyó közelében lövések hallatszottak. Néhány perccel később helyi lakosok arról is értesítették a hatóságokat, hogy egy fegyveres férfi autóval közlekedik a településen. A rendőrök rövid időn belül megtalálták és egy kávézó közelében feltartóztatták a 62 éves helyi férfit, aki, mint kiderült, korábban katonaként szolgált. A nyomozók a férfi járművéből egy AK-74-es gépkarabét és egy lőszerrel megtöltött tárat foglaltak le. A fegyver pontos eredetét jelenleg vizsgálják, közölte a Kárpátaljai megyei rendőrség.
7: На Берегівщині поліція затримала озброєного чоловіка. Вилучено спорядження АК-74. Вчора до поліції надійшло повідомлення про звуки пострілів біля річки в селі Мала Копаня Берегівського району. Вже за кілька хвилин надійшло ще одне повідомлення від місцевих жителів про те, що населеним пунктом на автівці рухається озброєний чоловік. Правоохоронці оперативно розшукали та затримали фігуранта неподалік одного з кафе. Це 62-річний місцевий житель, колишній військовослужбовець. З його транспортного засобу слідчі вилучили бойовий автомат АК-74 та магазин, споряджений набоями. Точне походження зброї наразі встановлюється. Про це інформує поліція Закарпаття.
4: Napozás után kapott görcsrohamot egy nő a beregszászi járásban egy tóparton. A mentők a helyszínen látták el. A beregszászi mentőcsapat a tó egyik strandjára vonult ki a nőhöz, akinél a hosszantartó napon tartózkodást követően görcsrohamok jelentkeztek. A mentők megadták a szükséges ellátást, lehűtötték a beteget, majd egészségügyi intézménybe szállították. Erről a beregszászi sürgősségi mentőállomás tájékoztatott. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy görcsroham esetén az érintett személyt vigyük árnyékos, hűvös helyre, távol Állítsuk el körülötte a veszélyes tárgyakat, és ne próbáljuk meg lefogni a görcsös mozgását. Az állkapcsát nem szabad szétfeszíteni, és semmit nem szabad a szájába tenni. Ha a görcsök tartósan fennállnak vagy ismétlődnek, az érintett elveszíti az eszméletét, illetve légzési nehézségei vannak, azonnal hívják a 103-as segélyhívót.
7: Судоми після перебування на сонці медики надали допомогу на пляжі одного з озер на Берегівщині. Вчора бригада екстреної медичної допомоги номер 600 під керівництвом лікаря Ірини Гель виїхала на пляж до людини, у якої після тривалого перебування на сонці виникли судоми. Медики надали необхідну допомогу, охолодили пацієнтку і в подальшому доправили до лікарні. Про це інформує Берегівська станція екстреної медичної допомоги. Пам'ятайте, у разі судом людину потрібно відвести від сонця, перемістити у прохолодне місце, прибрати небезпечні предмети навколо та не стримувати судомні рухи. Не можна розтискати щелепи чи класти щось до рота. Якщо судоми тривають або повторюються, людина втрачає свідомість чи має проблеми з диханням, негайно телефонуйте 103.
4: A mentők, az egészségügyi dolgozók és a szakhatóságok közösen gyakorolták a veszélyhelyzetekre való reagálást a beregszászi járásban. A gyakorlatot egy gabonatároló területén tartották, ahol a résztvevők több lehetséges forgatókönyvet is szimuláltak. Ezek között szerepelt a dolgozók evakuálása, a tűz lokalizálása, valamint a kistérség lakosságát és a környezetet fenyegető kockázatok felmérése és a veszélyhelyzet következményének felszámolása. A gyakorlaton a térség más vállalatainak vezetői is részt vettek, akik így felmérhették saját felkészültségüket az esetleges veszélyhelyzetekre. A DSNS kárpátaljai kirendeltsége szerint az ilyen gyakorlatok lehetőséget adnak arra, hogy ellenőrizzék a személyzet és a technikai eszközök felkészültségét a fokozott tűzveszélyű létesítményben végzett munkára, valamint javítsák az egységek közötti együttműködést és a veszélyhelyzetekre való reagálás hatékonyságát.
7: На Берегівщині рятувальники, медики та профільні служби спільно відпрацювали дії у разі надзвичайної ситуації. Захід відбувся на території одного з зернесховищ. Учасники тренування змоделювали різні сценарії – від евакуації персоналу та локалізації мережі до оцінки ризиків для

Hit, közösség, értékek. Határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled. Néma könyv

0: 17 ура. 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. augusztus 17-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 17 серпня 2026 року. Понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Augusztus 26-ig lehet jelentkezni a Calvin János Református Szakkollégiumba, amely a 2026-27-es tanévre várja a felsőoktatásban tanuló fiatalok jelentkezését Beregszázban. A keresztény értékrendű diákközösségbe való jelentkezéshez Google űrlapot kell kitölteni, valamint adatlapot és önéletrajzot kell benyújtani, továbbá lelkészi ajánlásra is szükség van. A felvételi beszélgetés augusztus 31-én délelőtt 10 órától tartják a Beregszászi Református gyülekezeti teremben. Hogy miért is érdemes ezt a kollégiumot választani, arról korábban Margitics János református lelkész, a kollégium vezetője nyilatkozott rádiónknak.
5: Az egyetemre való jelentkezés az még nem jelenti automatikusan a kollégiumi elhelyezést, ez egy olyan információ, amit sokszorosan alá szeretnék húzni és mindenképpen tudatosítani, hogy bár az is a folyamatnak egy neheze, amit jól és precízen kell teljesíteni, de ezzel egyenesen arányos az, hogyha valaki most egy esetleg nem olyan helyen lakik, ahol a közlekedés mindenféle szegmensbe kielégíti az ember igényeit, akkor a kollégium, mint ősi találmány még mind a mai napig az egyik legjobb megoldás. Több kollégium is van a városban, de azt gondolom, hogy a miénk egy kiemelkedő a kínálatát tekintve. Az elmúlt évek áldásos közreműködései nyomán vagy gyönyörű szépen megújulhatott. Ennek a következménye, hogy az amúgy is professzionális kollégiumi lakhatási feltételek egy olyan csomagolásba kerültek bele, ami azt hiszem, hogy nem csak a szemnek, hanem a léleknek is nagyon jót tesz. Hozzátéve még azt, hogy a kollégiumi elhelyezésbe igyekeztünk a kényelmet és azokat az otthonos alapfeltételeket megteremteni, amivel egy diák úgy tud betérni a szállás helyére, hogy azt második otthonoként is tudja használni. Ehhez hozzájön még az, hogy mi nem csak az épület falaiban és szolgáltatásokban gondolkodunk, hanem egy olyan diák életet is igyekszünk minden tanévben megszervezni, ami jóval több ideig elkíséri a diákot, mint az, hogy kellemes és kényelmes volt a szoba.
4: До 26 серпня можна подати заявку до реформатського гуртожитку імені Калвін Яноша, який у 2026-27 навчальному році приймає заявки від студентів закладів вищої освіти в Берегові. Для вступу до студентської спільноти, що ґрунтується на християнських цінностях, необхідно заповнити Google-форму, подати анкету та автобіографію, а також отримати рекомендацію від священнослужителя. Вступну бесіду проведуть 31 серпня об 11:00 за київським часом у залі реформатської громади. В Берегові. Про те, чому варто обрати саме цей гуртожиток, раніше розповів нам реформатський пастор, керівник гуртожитку Януш Маргітич. Далі ви чуєте його слова.
5: З egyetemre való jelentkezés az...
4: Вступ до університету – це не означає автоматичне поселення в гуртожиток. На цьому я хотів би особливо наголосити. Звичайно, вступ до університету – це складний процес, який потрібно пройти добре і точно. Але якщо людина зараз живе в місті, звідки не дуже зручно добиратися, то гуртожиток як винахід відомий ще з давніх часів і сьогодні залишається одним із найкращих рішень. У місті є кілька гуртожитків, але я вважаю, що наш відрізняється своїми умовами. Завдяки плідній співпраці протягом останніх років його вдалося дуже гарно оновити. У результаті і без того професійні умови проживання в гуртожитку отримали таке оформлення, яке, на мою думку, добре не лише для очей, а й для душі. Ми також намагалися створити такі комфортні та домашні умови проживання, щоб студент, приходячи до гуртожитку, міг сприймати його як другий дім. Крім того, ми думаємо не лише про будівлю та послуги, а й щороку намагаємося організовувати таке студентське життя, яке супроводжуватиме молодь значно довше, ніж просто приємні та комфортні спогади про свою кімнату, зазначив Маргітич Янош.
3: fegyveres férfit tartóztattak fel a beregszászi járásban. Egy megtöltött AK-74-es gépkarabét foglaltak le. Tegnap a rendőrséghez bejelentés érkezett arról, hogy Alsóveresmarton a folyó közelében lövések hallatszottak. Néhány perccel később helyi lakosok arról is értesítették a hatóságokat, hogy egy fegyveres férfi autóval közlekedik a településen. A rendőrök rövid időn belül megtalálták és egy kávézó közelében feltartóztatták a 62 éves helyi férfit, aki, mint kiderült, korábban katonaként szolgált. A nyomozók a férfi járművéből egy AK-74-es gépkarabét és egy lőszerrel megtöltött tárat foglaltak le. A fegyver pontos eredetét jelenleg vizsgálják, közölte a Kárpátaljai megyei rendőrség.
4: На Берегівщині поліція затримала озброєного чоловіка. Вилучено спорядження АК-74. Вчора до поліції надійшло повідомлення про звуки пострілів біля річки в селі Мала Копаня Берегівського району. Вже за кілька хвилин надійшло ще одне повідомлення від місцевих жителів про те, що населеним пунктом на автівці рухається озброєний чоловік. Правоохоронці оперативно розшукали та затримали фігуранта неподалік одного з кафе. Це 62-річний місцевий житель, колишній військовослужбовець. З його транспортного засобу слідчі вилучили бойовий автомат АК-74 та магазин, споряджений набоями. Точне походження зброї наразі встановлюється. Про це інформує поліція Закарпаття.
3: Napozás után kapott görcsrohamot egy nő a beregszászi járásban egy tóparton. A mentők a helyszínen látták el. A beregszászi mentőcsapat a tó egyik strandjára vonult ki a nőhöz, akinél a hosszantartó napon tartózkodást követően görcsrohamok jelentkeztek. A mentők megadták a szükséges ellátást, lehűtötték a beteget, majd egészségügyi intézménybe szállították. Erről a beregszászi sürgősségi mentőállomás tájékoztatott. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy görcsroham esetén az érintett személyt vigyük árnyékos, hűvös helyre, távol Állítsuk el körülötte a veszélyes tárgyakat, és ne próbáljuk meg lefogni a görcsös mozgását. Az állkapcsát nem szabad szétfeszíteni, és semmit nem szabad a szájába tenni. Ha a görcsök tartósan fennállnak vagy ismétlődnek, az érintett elveszíti az eszméletét, illetve légzési nehézségei vannak, azonnal hívják a 103-as segélyhívót.
4: Судоми після перебування на сонці медики надали допомогу на пляжі одного з озер на Берегівщині. Вчора бригада екстреної медичної допомоги номер 600 під керівництвом лікаря Ірини Гель виїхала на пляж до людини, у якої після тривалого перебування на сонці виникли судоми. Медики надали необхідну допомогу, охолодили пацієнтку і в подальшому доправили до лікарні. Про це інформує Берегівська станція екстреної медичної допомоги. Пам'ятайте, у разі судом людину потрібно відвести від сонця, перемістити у прохолодне місце, прибрати небезпечні предмети навколо та не стримувати судомні рухи. Не можна розтискати щелепи чи класти щось до рота. Якщо судоми тривають або повторюються, людина втрачає свідомість чи має проблеми з диханням, негайно телефонуйте 103.
3: A mentők, az egészségügyi dolgozók és a szakhatóságok közösen gyakorolták a veszélyhelyzetekre való reagálást a beregszászi járásban. A gyakorlatot egy gabonatároló területén tartották, ahol a résztvevők több lehetséges forgatókönyvet is szimuláltak. Ezek között szerepelt a dolgozók evakuálása, a tűz lokalizálása, valamint a kistérség lakosságát és a környezetet fenyegető kockázatok felmérése és a veszélyhelyzet következményének felszámolása. A gyakorlaton a térség más vállalatainak vezetői is részt vettek, akik így felmérhették saját felkészültségüket az esetleges veszélyhelyzetekre. A DSNS kárpátaljai kirendeltsége szerint az ilyen gyakorlatok lehetőséget adnak arra, hogy ellenőrizzék a személyzet és a technikai eszközök felkészültségét a fokozott tűzveszélyű létesítményben végzett munkára, valamint javítsák az egységek közötti együttműködést és a veszélyhelyzetekre való reagálás hatékonyságát.
4: На Берегівщині рятувальники, медики та профільні служби спільно відпрацювали дії у разі надзвичайної ситуації. Захід відбувся на території одного з зернесховищ. Учасники тренування змоделювали різні сценарії – від евакуації персоналу та локалізації мережі до оцінки ризиків для мешканців громади і довкілля та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. До навчань долучилися і керівники інших підприємств регіону, які змогли оцінити власну готовність до можливих викликів. Такі тренування дають змогу перевірити готовність особового складу і техніки до роботи на об'єктах із підвищеним рівнем пожежної небезпеки, відпрацювати взаємодію між підрозділами та вдосконалити алгоритми реагування, зазначили в Державній службі надзвичайних ситуацій Закарпаття.
3: A beregszászi adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó központban a személyes adatok és a lakóhelyi nyilvántartás aktualizálását csak azok kérhetik, akiknek a bejelentett lakóhelye a beregszászi kistérséghez tartozik, emlékeztet a központ hivatalos Facebook oldalán. Ez akkor lehet fontos, ha valaki megváltoztatta a vezetéknevét, a papíralapú személyigazolványát ID-kártyára cserélte, vagy

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Ragyoszlukacsám! Lejátszották az angol szuperkupa mérkőzését, amelyen az Arsenal magabiztosan 3-0-ra kiütött a Manchester City-t. A Premier League címvédője már a 23. másodpercben vezetést szerzett. Calafiori találata az elmúlt 58 év leggyorsabb gólja lett a szuperkupában. A 29. percben Havertz megduplázta az ágyúsok előnyét, a City pedig a szünetig nem tudott érdemi választ adni. A második félidő elején a londoniak tovább folytatták a dominanciát, a 48. percben Edegor lőtte a harmadik gólt Donnarumma kapuján. Enzo Maresca csapata nem találta az ellenszert, így kikapott a trófáért vívott mérkőzésen. Az Arsenal számára ez az első cím az új szezonban. Mit pusztja majd ez a szuperkubokkán? Hívja komar Snaufpen, orosz Romeo Manchester City, zrakunkom 3-0. Csinyi csimpióni apel, vitt krill rakunak zsena 23 sekundi, Калафиори встановил найшвидший гол у розіграші суперкубку за останні 58 років. На 28 хвилині Хаверц подвоїв перевагу, а суперник до перерви так і не зміг створити загрози. На початку другого тайму лондонці продовжили домінувати. На 48 хвилині Едегор довів рахунок до розгрому, відправивши третій м'яч у ворота Донаруми. Команда Енсо Марески не знайшла протидії, програла матч за трофей в суху. Для Арсенала це перший титул нового сезону. A Formula 1 nyári szünete után a hétvégén rendezik meg a holland nagydíjat a Zandvoorti versenypályán. A futam történelmi jelentőségű lesz, ugyanis a hivatalos bejelentések szerint ez lesz az utolsó Formula 1-es verseny Zandvoortban, így a holland nagydíj egy időre búcsút int a világbajnoki naptárnak. A hétvége különlegessége, hogy a pálya történetében először rendeznek sprint futamot, a lebonyolítás miatt a sprint és a hagyományos időmérőt is szombaton tartják. A 2026-os világbajnokság pontversenyét 11 futam után a Mercedes újonca Andrea Kimi Antonelli vezeti, a második helyen Lewis Hamilton, a harmadikon George Russell áll. Після літньої паузи Формула 1 повертається на трасу Зандворт. Відбудеться гран-прі Нідерландів. За офіційним повідомленням, це буде останній етап. У Зандворті тож гонка на певний час попрощається з календарем чемпіонату. Особливістю вікенду стане те, що на трасі вперше проведуть спринт-формат. Через змінений регламент і кваліфікацію, і сам спринт відбудеться в суботу. Після 11 етапів лідером чемпіонату залишається новачок Мерседес Андреа Кімі Антонеллі. На другому місці Льюіс Хемілтон, третю позицію утримує Джордж Рассел. A héten rendezik meg a labdarúgó európai kupasorozatok rájátszásának első mérkőzéseit. Európai kupaselejtezők a bajnokok ligájában kedden és szerdán 21 órától játsszák a rájátszás első mérkőzéseit, a téta főtáblára jutás. Mint ismerte az UEFA bajnokok ligája aktuális idényének döntőjét, 2027. június 5-én rendezik meg a madridi Metropolitano stadionban. Az Európa ligában csütörtökön augusztus 20-án rendezik az első mérkőzéseket, a konferencia ligában szintén csütörtökön játszanak. A nyári leállás után Zandvoortban folytatódik a Formula 1 világbajnokság. Leszomotésnyi vidbudúcia perzsi mácsi roundó playoff Lihi Csimpionyi o 22.00 na konó vihid do osnovno roundó. Nahadajem o finál Lihi Csimpionyi UEFA nynišního sezonu vidbudúcia 5. černia nastupno roku na stadioni Metropolitano u Madridi. V Lizi Evropy perzsi pojedinky zihrajúť u četver 20. srpnia. Mácsi Lihi konferencii takož projdúť u četver. A після літньої паузи чемпіонат Формула 1 продовжиться Zandvorti. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához a Sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
4: Ти що фіном піцца і що паста районгує, вадь? akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
5: Команда, якій можна довіряти. EcoDrive Taxi. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
6: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
7: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Кайт, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Кайт ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
8: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencse borítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
9: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
11: Огостя овісер vagy a sérv? Bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
12: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс ФМ.
2: Рекламу хвилинку.
13: Vásárosnamény turista szemmel. Vásárosnaménytól nem messze, a vásárosnaményi járáshoz tartozó kis faluban, Tákoson járunk, ahol egy igazi népművészeti kincs várja az ide látogatókat. A települést nem csak híres református temploma, hanem a beregi keresztszemes hímzés tette ismerté, amely a térség egyik legkülönlegesebb hagyománya. A falu központjában egy 19. századi klasszicista jegyeket őrző tájházban kapott helyet a beregi keresztszemes kiállítás, amely 2004 óta mutatja be ezt a gazdag örök. Ahogy belépünk a tornácos régi parasztházba, szinte visszarepülünk az időben. A berendezett szobák a régi falus élethangulatát idézik, a hátsó helyiségben pedig a híres hímzések sorakoznak. Ezek a kézimunkák nem csak díszek, minden egyes motívum történetet mesél. Megjelenik rajtuk az életfa, virágok, madarak, sőt, olykor állatalakok is, mind a beregi világ gazdag jelképrendszerét hordozva. A beregi keresztemes különlegessége, hogy már évszázadok óta jelen van a térségben, és a mai napig élő hagyomány. A helyi asszonyok ma is készítik, szívvel, lélekkel, ahogy egykor elődeik tették. Turistaként ez a hely nem csak egy kiállítás, hanem egy élmény. Itt valóban közel kerülhetünk a beregi múlt mindennapjaihoz, és megérthetjük, hogyan őrzik meg egy kisfalu lakói a hagyományaikat generációról generációra.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. augusztus 17-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 17 серпня 2026 року, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Augusztus 26-ig lehet jelentkezni a Calvin János Református Szakkollégiumba, amely a 2026-27-es tanévre várja a felsőoktatásban tanuló fiatalok jelentkezését Beregszázban. A keresztény értékrendű diákközösségbe való jelentkezéshez Google űrlapot kell kitölteni, valamint adatlapot és önéletrajzot kell benyújtani, továbbá lelkészi ajánlásra is szükség van. A felvételi beszélgetés augusztus 31-én délelőtt 10 órától tartják a Beregszászi Református gyülekezeti teremben. Hogy miért is érdemes ezt a kollégiumot választani, arról korábban Margitics János református lelkész, a kollégium vezetője nyilatkozott rádiónknak.
4: Az egyetemre való jelentkezés az még nem jelenti automatikusan a kollégiumi elhelyezést, ez egy olyan információ, amit sokszorosan alá szeretnék húzni, és mindenkiben tudatosítani, hogy bár az is a folyamatnak egy neheze, amit jól és precízen kell teljesíteni, de ezzel egyenesen arányos az, hogyha valaki most egy esetleg nem olyan helyen lakik, ahol a közlekedés mindenféle szegmensbe kielégíti az ember igényeit, akkor a kollégium, mint ősi találmány még mind a mai napig az egyik legjobb megoldás. Több kollégium is van a városban, de azt gondolom, hogy a miénk egy kiemelkedő a kínálatát tekintve. Az elmúlt évek áldásos közreműködései nyomán vagy gyönyörű szépen megújulhatott. Ennek a következménye, hogy az amúgy is professzionális kollégiumi lakhatási feltételek egy olyan csomagolásba kerültek bele, ami azt hiszem, hogy nem csak a szemnek, hanem a léleknek is nagyon jót tesz. Hozzátéve még azt, hogy a kollégiumi elhelyezésbe igyekeztünk a kényelmet és azokat az otthonos alapfeltételeket megteremteni, amivel egy diák úgy tud betérni a szállás helyére, hogy azt második otthonoként is tudja használni. Ehhez hozzájön még az, hogy mi nem csak az épület falaiban és szolgáltatásokban gondolkodunk, hanem egy olyan diák életet is igyekszünk minden tanévben megszervezni, ami jóval több ideig elkíséri a diákot, mint az, hogy kellemes és kényelmes volt a szoba.
3: До 26 серпня можна подати заявку до реформатського гуртожитку імені Калвін Яноша, який у 2026-27 навчальному році приймає заявки від студентів закладів вищої освіти в Берегові. Для вступу до студентської спільноти, що ґрунтується на християнських цінностях, необхідно заповнити Google-форму, подати анкету та автобіографію, а також отримати рекомендацію від священнослужителя. Вступну бесіду проведуть 31 серпня об 11 за київським часом у залі реформатської громади в Берегові. Про те, чому варто обрати саме цей гуртожиток, раніше розповів нам реформатський пастор, керівник гуртожитку Януш Маргітич. Далі ви чуєте його слова.
4: З egyetemre való jelentkezés az...
3: Вступ до університету – це не означає автоматичне поселення в гуртожиток. На цьому я хотів би особливо наголосити. Звичайно, вступ до університету – це складний процес, який потрібно пройти добре і точно. Але якщо людина зараз живе в місті, звідки не дуже зручно добиратися, то гуртожиток як винахід відомий ще з давніх часів і сьогодні залишається одним із найкращих рішень. У місті є кілька гуртожитків, але я вважаю, що наш відрізняється своїми умовами. Завдяки плідній співпраці протягом останніх років його вдалося дуже гарно оновити. У результаті і без того професійні умови проживання в гуртожитку отримали таке оформлення, яке, на мою думку, добре не лише для очей, а й для душі. Ми також намагалися створити такі комфортні та домашні умови проживання, щоб студент, приходячи до гуртожитку, міг сприймати його як другий дім. Крім того, ми думаємо не лише про будівлю та послуги, а й щороку намагаємося організовувати таке студентське життя, яке супроводжуватиме молодь значно довше, ніж просто приємні та комфортні спогади про свою кімнату, зазначив Маргітич Янош.
2: Fegyveres férfit tartóztattak fel a beregszászi járásban. Egy megtöltött AK-74-es gépkarabét foglaltak le. Tegnap a rendőrséghez bejelentés érkezett arról, hogy Alsóveresmarton a folyó közelében lövések hallatszottak. Néhány perccel később helyi lakosok arról is értesítették a hatóságokat, hogy egy fegyveres férfi autóval közlekedik a településen. A rendőrök rövid időn belül megtalálták és egy kávézó közelében feltartóztatták a 62 éves helyi férfit, aki mint kiderült korábban katonaként szolgált. A nyomozók a férfi járművéből egy AK-74-es gépkarabélyt és egy lőszerrel megtöltött tárat foglaltak le. A fegyver pontos eredetét jelenleg vizsgálják, közölte a Kárpátaljai megyei rendőrség.
3: На Берегівщині поліція затримала озброєного чоловіка. Вилучено спорядження АК-74. Вчора до поліції надійшло повідомлення про звуки пострілів біля річки в селі Мала Копаня Берегівського району. Вже за кілька хвилин надійшло ще одне повідомлення від місцевих жителів про те, що населеним пунктом на автівці рухається озброєний чоловік. Правоохоронці оперативно розшукали та затримали фігуранта неподалік одного з кафе. Це 62-річний місцевий житель, колишній військовослужбовець. З його транспортного засобу слідчі вилучили бойовий автомат АК-74 та магазин, споряджений набоями. Точне походження зброї наразі встановлюється. Про це інформує поліція Закарпаття.
2: Napozás után kapott görcsrohamot egy nő a beregszászi járásban egy tóparton. A mentők a helyszínen látták el. A beregszászi mentőcsapat a tó egyik strandjára vonult ki a nőhöz, akinél a hosszantartó napon tartózkodást követően görcsrohamok jelentkeztek. A mentők megadták a szükséges ellátást, lehűtötték a beteget, majd egészségügyi intézménybe szállították. Erről a beregszászi sürgősségi mentőállomás tájékoztatott. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy görcsroham esetén az érintett személyt vigyük árnyékos, hűvös helyre, távol Csuk el körülötte a veszélyes tárgyakat, és ne próbáljuk meg lefogni a görcsös mozgását. Az állkapcsát nem szabad szétfeszíteni, és semmit nem szabad a szájába tenni. Ha a görcsök tartósan fennállnak vagy ismétlődnek, az érintett elveszíti az eszméletét, illetve légzési nehézségei vannak, azonnal hívják a 103-as segélyhívót.
3: Судоми після перебування на сонці медики надали допомогу на пляжі одного з озер на Берегівщині. Вчора бригада екстреної медичної допомоги номер 600 під керівництвом лікаря Ірини Гель виїхала на пляж до людини, у якої після тривалого перебування на сонці виникли судоми. Медики надали необхідну допомогу, охолодили пацієнтку і в подальшому доправили до лікарні. Про це інформує Берегівська станція екстреної медичної допомоги. Пам'ятайте, у разі судом людину потрібно відвести від сонця, перемістити у прохолодне місце, прибрати небезпечні предмети навколо та не стримувати судомні рухи. Не можна розтискати щелепи чи класти щось до рота. Якщо судоми тривають або повторюються, людина втрачає свідомість чи має проблеми з диханням, негайно телефонуйте 103.
2: A mentők, az egészségügyi dolgozók és a szakhatóságok közösen gyakorolták a veszélyhelyzetekre való reagálást a beregszászi járásban. A gyakorlatot egy gabonatároló területén tartották, ahol a résztvevők több lehetséges forgatókönyvet is szimuláltak. Ezek között szerepelt a dolgozók evakuálása, a tűz lokalizálása, valamint a kistérség lakosságát és a környezetet fenyegető kockázatok felmérése és a veszélyhelyzet következményének felszámolása. A gyakorlaton a térség más vállalatainak vezetői is részt vettek, akik így felmérhették saját felkészültségüket az esetleges veszélyhelyzetekre. A DSNS kárpátaljai kirendeltsége szerint az ilyen gyakorlatok lehetőséget adnak arra, hogy ellenőrizzék a személyzet és a technikai eszközök felkészültségét a fokozott tűzveszélyű létesítményben végzett munkára, valamint javítsák az egységek közötti együttműködést és a veszélyhelyzetekre való reagálás hatékonyságát.
3: На Берегівщині рятувальники, медики та профільні служби спільно відпрацювали дії у разі надзвичайної ситуації. Захід відбувся на території одного з зернесховищ. Учасники тренування змоделювали різні сценарії – від евакуації персоналу та локалізації мережі до оцінки ризиків для мешканців громади і довкілля та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. До навчань долучилися і керівники інших підприємств регіону, які змогли оцінити власну готовність до можливих викликів. Такі тренування дають змогу перевірити готовність особового складу і техніки до роботи на об'єктах із підвищеним рівнем пожежної небезпеки, відпрацювати взаємодію між підрозділами та вдосконалити алгоритми реагування, зазначили в Державній службі надзвичайних ситуацій Закарпаття.
2: A Beregszászi Adminisztratív Szolgáltatásokat nyújtó központban a személyes adatok és a lakóhelyi nyilvántartás aktualizálását csak azok kérhetik, akiknek a bejelentett lakóhelye a Beregszászi kistérséghez tartozik, emlékeztet a központ hivatalos Facebook oldalán. Ez akkor lehet fontos, ha valaki megváltoztatta a vezetéknevét, a papír alapú személyigazolványát ID-kártyára cserélte, vagy új okmányt kapott, és emiatt megváltoztak a dokumentum adatai. Ilyen esetekben a lakóhelyi nyilvántartásban szereplő adatokat is aktualizálni kell. Ezt nem feltétlenül szükséges személyesen intézni. A frissítés egy ilyen alkalmazáson keresztül elvégezhető a lakóhely menüpontban, az adatok aktualizálása lehetőségnél. Érdemes időben frissíteni az adatokat, hiszen a napra kész nyilvántartási adatok megkönnyíthetik más állami szolgáltatások igénybevételét, és segíthetnek elkerülni az esetleges adateltérésekből adódó kellemetlenségeket.
3: У центрі надання адміністративних послуг в Береговій актуалізувати персональні дані та відомості про місце проживання можуть лише ті особи, які мають зареєстроване місце проживання на території Берегівської громади. Про це ЦНАП нагадав на сторінці у Фейсбук. Це може бути актуально, якщо людина змінила прізвище, паперовий паспорт на ID-картку або отримала новий документ у зв'язку з чим змінилися дані в документах. У таких випадках необхідно також актуалізовувати інформацію в реєстрі місця проживання. Для цього не обов'язково

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: pizzájú.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
2: Вы слухаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.

0: ünnepeljen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Па. И один FM.
2: Классное радио. В дорогу.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Звірую в серці. Радіо Пульс FM.
2: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на Радіо Пульс FM.
3: Зенешев. О рок, о блюз, о поп і о népzene nagyjai egy helyen.
4: Hello, Pulzus FM Radio. FM 92.1.
5: Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, ez itt a Zenesáv, és az elkövetkezendő fél óra során egy különleges utazásra hívlak benneteket a Soul, Pop és az R&B világába. Főszerepben Teddy Swims, az énekes, aki az érzelmek és a hangzás mesterévé vált. Ha szereted az igazán szívből jövő dalokat és a bársonyos hangot, akkor tarts velünk! Vítejte na rádiu Slušam, сьогодні програмі музичний трек. Ми познайомимося з американським співаком і автором пісень, музика якого поєднує жанри R&B, soul,

Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerek Száj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt!
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádió.

tamburája, s mikor az ihlet s unalom megszállja, veszi a rozzant kopogó eszközt, s múlatja magát vele négy fala közt.

és lopva zenél csak. Ami dalt elnyűjt ez az emberöltő, s mit összelopott mai zeneköltő. Öreg úrnak egyről sincs tudomása, ne

Az öreg úr így dalai közt élve emlékszik időre, helyre, személyre, kitől, mikor és hol tanulta, dalulta, ezt is, amaszt is gyermekkora olta. Néha egy új dalt terem önként húrja, s felejti legott, már ő le nem írja. Később, ha megint eszébe ütődik, álmodta-e, vagy hallotta?

Ika király kisasszony. Mikor volt, mikor nem, még az antivilágban volt. Volt a föld kellős közepén egy cserefa. Olyan magas, hogy a teteje az eget verte. Ennek a fának a legfelső ágán ült egy őszöreg ember, akinek a szakála a földet verte. Ez mondta nekem ezt a mesét. Hol volt, hol nem volt, de valahol mégis volt. Volt egyszer egy király, s annak három szép dali fia. Azt mondja egyszer a fiainak a király. Na, édes fiaim, ti már meg is házasodhatnátok, mind a hárman jó kinőttetek az Isten markából. Hiszen mi meg is házasodnánk, mondták a fiúk, de hol találjunk hozzánk illőt? Ezen én is sokat gondolkodtam, mondta a király. Mert sem keletre, sem nyugatra, sem éjszakra, sem délre, ahány ország vagyunk, egyikben sincs olyan király kisasszony, aki hozzátok illő volna. Gondolja a király, összehívja a tanácsosait, hát ha azok kitalálnak valamit. Mindjárt összehívja, ahány bölcs ember van az országban, összeülnek, tanakodnak ezek, s azt határozzák, hogy a három királyfinak csináltassanak három nyilat és három nyilvesszőt. Álljanak ki az udvar közepére, onnét lőjék ki a nyilvesszőt, s amely országnak a földjén leesnek, ki abból az országból vegyen feleséget. Megcsináltatják a három nyilat s a nyilvesszőt. A királyfiak ki is lövik hárman három felé, aztán elindultak a lövés irányában. A két idősebb fiúnak jó szerencséje volt, mert azoknak hét nap s hét éjjel sem kellett menni, megtalálták a nyilvesszőjüket, s az egyik egy, a másik más király udvarában, leányt is találtak szemrevalót. Feleségül is vették, nagy lakodalmat is csaptak, s talán még ma is lakmározhatnak, ha meg nem haltak. Hely, hanem a legkisebb bezzeg szerencsétlen csillag alatt született, ment, mendegélt, erdőkön, mezőkön, folyóvizeken által, de csak nem találta, haj, nem talált a nyilvesszőjére. A hetedik nap már éppen vissza is akart fordulni, amikor az óperenciás tenger partjára élt. S hát, uramisten, mit látnak szemei? A tengernek közepén van egy szép zöld sziget, s annak a szigetnek épp a kellős közepén van az ő nyilvesszeje. Búsult szegény királyfi, tűnődött, évődött magában, még a könnye is kicsordult. Hát ő most hogyan tudjon odajutni, ahol az ő nyilvesszeje van? Amint így tűnődik magába, csak kiugrik a tengerből egy csúnya varasbéka, s kérdi tőle. Mi bajod van, te királyfi? Miért adtad búnak árva fejedet? Ránéz a királyfi. Hát te honnét tudod, hogy én királyfi vagyok? Mondta a béka. Nem csak azt tudom, hogy királyfi vagy, hanem azt is tudom, hogy mi a bajod. Ugye szeretnél által menni a szigetre, hogy visszahozzad a nyilvesződet? No, ne búsulj, én által hozom neked, de csak azzal a feltétellel, hogyha feleségül veszel engem. Nagyot kacagott a királyfi. Hát, mit beszélsz te, hogy én téged feleségül vegyelek? Hát jól van, mondta a béka. Ne védj feleségül, menj, s keresd tovább a nyilvesződet. Mit gondolt, mit nem a királyfi, azt mondja a békának. No, te Istennek förtelmes állatja, úgyis el vagyok keseredve, feleségül veszlek. Azzal felült a lovára, maga mögé ültette a békát, s indult vele hazafelé az apja udvarába. Útközben elestelettek egy erdőben. Ott megháltak, de a királyfi csak azt várta, hogy a béka elaludjék. Fölkapott a lovára, s faképnél hagyta. Vágtatott, mint a szélnél is sebesebben, s örült, hogy megszabadult szép szerint ettől a förtelmes állattól. Azám, ahogy visszanéz véletlenül, mit lát? Ott ült a béka a lovának a farán. Ugye meg akartál szökni tőlem, mondta a béka. De megállj, ezt még megkeserülöd. Hely, búna kereskedett a szegény királyfi. Mit tudjon csinálni? Megpróbálta másik éjjel, harmadik éjjel, ha valamiképpen meg tudna szabadulni a békától. De mikor azt hitte, hogy 77 mérföldre van tőle, ahogy hátra nézett, ott ült a béka a lovának a farán, és megfenyegette a béka másodszor is, harmadszor is. Megállj, királyfi, ezt te még megkeserülöd. Mit volt mit tenni, haza kellett vinni a békát. Otthon még mindig lakodalmaztak a bátyai, folyt a dínomdánom. Bemegy a palotába, s kérdi tőle az apja, kérdik a bátyai. No, fiú, hoztál-e feleséget? Hol van, merre van?

kiáltások közepette elindult az apja udvarából. És az a csúf, fertelmes állat ott ült, üldögélt szépen a háta megett, nem szólt egy szót sem. Ment, mendegélt a királyfi hetet hét ország ellen, és egyszer úgy este felé egy rengeteg erdőbe ért. Annak az erdőnek a közepén volt egy szép tisztás. Ottan megállott, a lovát belecsapta a fűbe, maga pedig leheveredett egy fa alá, s elaludt. Hanem reggel, amikor felébredt, szeme szája tátva maradt a nagy álmélkodástól. Egy olyan palotában ébredt fel, hogy annak minden szege köve ragyogó gyémánt volt, s abból a fertelmes csúf békából olyan gyönyörűséges szép asszony lett, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Bezzeg, hogy megváltozott most egyszerre a királyfi kedve, bezzeg, hogy megváltozott most a szíve indulatja. Szép gyöngéden megfogta a felesége kezét, s mondta. Te az enyém, én a tiéd, ásó, kapas, nagy harang válasszon el minket. Mosolygott a szép asszony, ő is azt mondta, ásó, kapas, nagy harang válasszon el minket. Ha nem azért, azt gondolta magába, megállj, mégis megbüntetlek azért, hogy háromszor elhagytál engem. Telt múlt az idő. Éltek egymással nagy békességben, de az asszony sokszor elelszomorodott, mert szerette az urát, de nem tudta felejteni, hogy háromszor hagyta el. Észrevette a királyfi, hogy a felesége mindig szomorkodik. Meg is kérdezte egyszer. Talán bizony nem is szeretsz, feleség, hogy mindig szomorkodol, mondta az asszony. De bizony szeretlek, édes férjem, uram, hanem azt nem tudom elfelejteni, hogy egyszer olyan erősen gyűlöltél. Látod, uram, látod, nem voltam én mindig olyan förtelmes állat, mint amikor először láttál engem. Tündér királylánya voltam, sok embert megvarázsoltam, csak meggondoltam valamit, már meg is csináltam. De egyszer mégis megjártam. Feleségül akart venni egy lidérc, s ha nem mentem hozzá, békának varázsolt, s arra ítélt, hogy békának maradjak, amíg olyan királyfival nem találkozom, aki nyilvesszővel keres magának feleséget. Hely, ha én ezt tudtam volna, lelkem feleségem, mondta a királyfi, bizony nem szomorítom meg a szívedet. A szép asszony csak mosolygott, nem szólt semmit, de most is azt gondolta magában. Azért mégsem felejtem el, hogy amikor béka voltam, megvetettél. A közben hírül vitték az öreg királynak, hogy van az országában egy olyan fényes, ragyogó vár, hogy az övé leülhet mellette. Hírül vitték azt is, hogy a kitagadott fia építette azt a ragyogó várat. Azt hitte az öreg király, hogy bizonyosan az ő bosszúságára építette a várat az a kitagadott fiú. Mindjárt üzent neki, hogy kitakarodjék az országából, mert különben így meg úgy. Megszomorodott a királyfi, de a felesége azt mondta, hogy egy tapottat se menjenek. Majd eligazítő mindent annak rendje szerint. Visszaüzent az öreg királynak. Hát jöjjön ide, s kergesse ki, ha van szíve hozzá. Hát bizony az öreg király nem is várt második üzenetet. Indult még aznap akkora sereggel, hogy a föld rengett alatta. De a szép asszony sem dugta össze a kezét. Nem hiába volt tündér királylánya. Egy minutára annyi katonát varázsolt elé, a jó Isten tudta honnét s honnét nem, hogy az ég is elfeketedett belé. Úgy széjjel verte az öreg király seregét, hogy hírmondónak sem maradott abból. Csak az öreg királynak s két idősebb fiának hagyták meg az életét. Hadd menjen haza Isten hírével, de aztán őket többé meg ne háborítsák. Hát ez így volt, ahogy volt, aztán telt múlt az idő, eltelt egy esztendő, két esztendő, s élt a fiatal pár nagy békességben. Hanem a szép asszonynak még mindig nem ment ki a fejéből, hogy a királyfi csak akkor szerette meg, amikor szépséges szép lány lett belőle. De bezzeg, mikor béka volt, írtózott tőle, el is akarta hagyni, pedig segített rajta. Azt mondja egyszer az urának. No, lelkem uram, emlékszel-e, hogy mikor feleségül vettél, megesküdtél nekem, s utánam mondottad, hogy ásó, kapas, a nagy harang válasszon el minket? Mondta a királyfi. Emlékszem, emlékszem, lelkem felesége. Hát arra emlékszel-e, hogy háromszor akartál megszökni tőlem? Hely, arra is emlékszem, nem is tagadom, lelkem felesége. No bizony, ha emlékszel is, s nem is tagadod, most én is elhagylak téged. Nesze adok egy gyűrűt emlékül, az Isten áldjon meg. Eleget istenkedett a királyfi, hogy ne hagyja el, ne bolondozzék, ami elmúlt, elmúlt, felejtse el, de a szép asszony nem hallgatott rája. Csak kikerült, fordult az ajtón, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Búsult a szegény királyfi, hogy ne búsult volna. Még csak most volt igazi világárvája.
Sem apja, sem anyja, sem felesége, sem országa, sem hazája.

Meghiszem azt. Reggelre még az a szép ragyogó vára sem volt, mert, halljatok csodát, ott ébredt fel a rengeteg erdő közepén, azon a tisztáson, hol az éjjel megháltak volt, amikor az apja világá kergette. Ott legelészett a lova is, még a jó kövér fűben. No, édes lovam, mondta nagy búsan, összekerülénk megint, most mehetünk ismét világgá. Felült a lovára, s ment, amerre a szeme látott. Ment hegyeken, völgyeken, erdőkön, mezőkön által, ha valahol szolgálatot találnak. Addig mentek, mendegélnek, míg egyszer rengeteg erdőben egy malom elé értek. Bemegy a malomba, s köszönti a Molnárt, akinek olyan fehér volt a haja, mint a búzaliszt. Adjon Isten jó napot, Molnár gazda! Adj Isten, acsém! Hó, jársz itt, ahol a madár se jár! Én bizony szolgálatot keresek, bátyám uram, ha találnék. Nekem se gyermekem, se senkim a világon. Ha jó viseled magad, neked hagyom a malmomat, s minden gazdagságomat. Kezet csaptak, áldomást ittak, s a királyfi ott maradt a malomban. Ügyes legény volt, hamar kitanulta a molnárságot, de nem tudta elgondolni, hogy miféle malomba került, mert őrlenivaló volt mindig, hanem szem azt nem látta, hogy kihoz őrlenivalót, sem azt, hogy kiviszi el a lisztet. Meg is kérdezte egyszer az öregtől. Ugyan bizony, bátyám uram, hogy kerül ide a sok őrlenivaló, s kiviszi el innét, hogy én azt sohasem látom? Hely, öcsém, azt mindig éjjel hozza egy griffmadár, s éjjel viszi el, amikor te alszol. Hát aztán hova viszi? Öcsém, a királynénak viszi egyenest. Ide nem messze van egy kőszikla, annak a tetejében egy ragyogó fényes vár. Abban lakik, ami királynénk szomorú özvegységben. Hiszen a királyfinak sem kellett egyéb. Nem feküdt le az éjjel, s éjfélkor, ahogy jött a griffmadár a lisztért, belebújt egy lisztes zsákba, s a griffmadár a többi zsák közt vitte is őt a királyné várába. Ott, amikor kioldották a zsákokat, kiugrott nagy lisztesen, hogy a szegény kenyérsütőt majd kitörte a rossz. Ne félj, szólt a királyfi, nem vagyok kísértett, a malomból jöttem, hogy itt szolgálatot keressek. Jó van, mondta a sütőmester, épp sütőinasra szükség vagyon. Felfogadlak annak. Hát bezzek, hogy a királyfi kitanulta a sütőmesterséget is. Eleinte csak fekete kenyeret sütettek vele, de sütött aztán fehér cipót is, szép piros ropogóst. Hanem a királynét még egyszer sem láthatta, pedig amiatt jött ide, ha mondom nektek. Hetek múltak, hónapok múltak. Hát egyszer, amint kitekint a sütő ablakán, látja, hogy éppen az ablak alatt sétál el egy szépséges szép asszony. Uram Jézus, ne hagyj el! Hiszen ez az ő felesége. Hely, Istenem, nem találta a helyét. Mi csináljon, hogy kerüljön a felesége színe elé? Gondolt ide, gondolt oda, ő bizony azt gondolta, hogy a gyűrűt belekeveri egy cipóba, s majd megtudja erről a felesége, hogy itt van. Nem sokat teketóriázott, belekeverte a gyűrűt a tésztába, sütött ebből olyan ropogós piros cipót, hogy még a sütőmesternek is tátva maradt a szája. Vitték is mindjárt a királyné asztalára. Ott az inas felvágja a cipót, s hát kigurul belőle egy gyűrű. Felkapja az inas a gyűrűt, s jelenti a királynénak, hogy mi történt. Nézi-nézi a királyné, s a színeiben csak hol elhalványodik, hol kipirosodik. Hivatja a sütőmestert. Ki sütötte ezt a cipót? Mondja a sütőmester. A sütőinas, felséges királyné. Küldje ide mindjárt. Küldik a sütőinast, be is megy nagy lisztesen, de bezzeg nem nézte a királyné, lisztesen neme a nyakába borult. Még aznap nagy lakodalmat csaptak, de olyant, hogy hét országra ment a híre. Én is ott voltam, a griffmadáron mentem fel, s feneketlen kancsóból ittam a bort. Hazafelé adtak egy lovat, aminek tök volt a feje, viasz a dereka, kender a farka, kóró a lába, acél a patkója. Ahogy a földbe ért, megbotlott a lovam egy béka savóban. Szikrát vetett a patkó, tüzet fogott a kender, elégett a kóró, elolvadt a viasz, leesett a tök, s hupp, lepottyantam én is a földre, hogy nagyot nyekkentem belőle. Itt a vége, fuss el vége.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.